Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on, és most a

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mennyire érdekel téged az, hogy mások mit gondolnak rólad? Számít?
2: Biztos, hogy számít, mert ugye az ember bizonyos szinten hiú is.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Meg azzal, hogy saját magát megismerje. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy mit lát, nem csak a tükörben, hanem a másik ember szemében. A másik ember szemében.
3: Csomor Csilla, színművész.
4: Az a legfontosabb számomra, hogy az, aki, akit ismerek, és az, akinek adok a véleményére, az mit mond. És tőle a kritikát is megszívelem.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
5: Eléggé tud fájni, hogyha számomra fontos személyek nem szeretnek, de ettől túl inkább az szokott a prioritás lenni, hogy úgy mindenki elégedett legyen.
2: Fontos a másik embernek a véleménye. Kíváncsi vagyok a gondolataira, a értékes, még beépítem az én gondolataimba is.
1: És lehet, hogy lehet vele egy kicsit úgy viselkedni, amit én érzékelek, hogy neki az jó lesne. És akkor a helyzet is még kedvesebb lesz ő számára, de hogyha ezt folytatjuk, akkor kérdezem, hogy közben hol van az én? Közben hol vagy te?
2: Hát szolgálni a másik embernek a gondolatait, a jó érzését, a másik embernek a véleményét irányítani, befolyásolni, az megint egy másik dolog. Az már egy bátrabb dolog.
5: Azt figyelem, hogy a másik hogy érzi magát, hogyan reagál, tehát túlságosan is nagy figyelmet szánok arra, és akár negatívan is interpretál a dolgokat, és a legkisebb gesztust rosszul értelmezem, és egy úgy érzem, hogy hát ez biztos, hogy most nagyon nem jó sikerült, nem érzi jól magát, most elégedetlen, most megbántódott, ez most biztos kritika volt, biztos elutasítás volt, tehát egy mondatot tudok úgy szétcsavarni, hogy abból a világ vége legyen, vagy egy smiley-nak a hiánya nálam az már. Akkor ezek engem utál. Nem volt ott kis szívecske, utál. Vége. Úgyhogy óvatosan ezekkel a smiley-kkel.
1: És ha az ember erre rápörgeti magát, végül tényleg úgy kezdesz utána viselkedni, hogy tényleg bántos
5: az ember, amivel is kiprovokálod azt, hogy utána téged el taszítsanak, és tényleg csalódást okozza, és te is csalódni fogsz.
1: És lehet így barátkozni egyébként?
5: Nagyon jó kérdés. Magyar az a kérdés, hogy nekem vannak-e barátaim?
1: Hát tulajdonképpen ebből következik, az magamtól is kérdezhetném, hogy lehet így barátkozni, hogyha az ember állandóan így akar?
5: Nem egészséges, nem. Nehéz. Nem lenne szabad ennyire azt figyelnem, hogy nem lenne szabad abból kiindulnom, hogy nem megfelelő, amit csinálok, meg igen.
1: Sőt, igazán a barátkozás az pont az lenne talán, de akkor ezt lehet, hogy mindkettőnknek mondom, hogy egy olyan helyen lenni, ahol pont mindegy, hogy milyen vagy, mert úgy szeretnek, ahogy vagy. Ha most ilyen vagy, akkor úgy. Ha úgy, akkor úgy. Mert magadért szeretnek.
5: Bárcsak így lenne.
1: De tudunk-e mi mást csak magáért szeretni, akkor ebből ez is következik.
5: Nem tudom.
1: Hát én sem.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
6: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kocsis Dénes, színész.
2: Színészként természetes, hogy érdekel, hogy mit gondolnak mondjuk egy-egy produkcióról, vagy egy-egy produkciómról, de próbálok azzal foglalkozni, vagy azzal abban fejlődni, hogy a saját megítélésem esetleg előrébb helyezzem annál, hogy oda jönnek, nem tudom, ismerősök, és elmondják a véleményüket, vagy a gondolataikat. Tehát, hogy ne esetleg ne másoktól várjam az ő visszajelzésüktől azt, hogy én jobban érezzem magam.
3: Hát igen, de a hétköznapokban is van az az ember szerintem, aki mindig figyel arra, hogy mások mit fognak gondolni, viselkedjünk rendesen. Meg van, aki meg egyszerűen van, ahogy van. És hogy mások most mit gondolnak, legfeljebb azt gondolják, hogy egy bármit.
2: Ez szerintem lelkiállapot függő nálam. Tehát, hogyha jól vagyok...
3: Valógy.
2: Aha, tehát ha jól vagyok, kiegyensúlyozott, akkor nem mozgat. Ha nem vagyok magammal rendben valamiért, akkor rosszul érzem magam a busz megállóba, vagy a villamos, vagy az utcán sétálva, hogy most biztos látják rajtam, hogy nem tudom, bajom van, vagy nem tudom, meg a kollégák, meg hogyha van valami nagy bajom, akkor nagyon nehéz bemenni a színházba, nagyon nehéz bemenni. Mert az a baj, hogyha tőlem megkérdezik, hogy hogy vagyok, akkor elmondom.
3: Megmondta.
2: Igen. Tehát ezt szoktam is mondani, hogy vigyázz, mert elmondom. Vigyázz, mert elmondom.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
4: Természetesen, hogyha van egy beszélgetés, ahol azt látom a magánéletben, hogy szüksége van támogatottságra, lelki támogatottságra, de hát ezt is nagyon-nagyon fenntartással, mert nem én vagyok a tisztelendő atya, nem én vagyok az ő gyóntató papja, és aki ilyenre vágyik, hát az azért többet is kíván. Tehát ez könnyen lehet, hogy meghaladja az én képességemet. És ebbe beleavatkozni elég veszélyes egy bizonyos szinten, több szempontból is. Először is, mert félreérti, borzasztó egyszerű, hogy félreérti, és elmegy valami más felé. Voltam így, hogy kollégina éppen vállófélbe volt, találkoztunk, nem tudom hol, talán egy riport előtt, nem tudom már, azt tudom, hogy ott a Kunigunda utcában a tévében volt, és hát panaszkodott. És ott úgy éreztem, hogy érdemes mondani neki olyan mondatokat, amivel erőre kap, amivel támogatni tudom, hogy kilábaljon ebből a krízisből. De hát ez pszichológusra van szükség. Hát nem vagyok pszichológus.
3: Én azt csak... hittem, hogy ott valami aztán kikerekedett ebből,
4: hát
3: hogy félreértette.
4: Hát
3: félreértette.
4: Erősen félreértette, ha nem is úgy, értette félre, hogy
3: majd te megvigasztalod.
4: Igen, és itt a gyakorlatilag itt bepróbálkozom, vagy valami. De úgy értette félre, hogy nekem erre szükségem van, erre a pár mondatra, amit ez a Harsányi Gabit nekem mond. Úgyhogy szegénykém állandóan hívott telefonon. A feleségem már megkérdezte, hogy most akkor mi is ez? Mi is
0: ez? Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Hírportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csomor Csilla, színművész.
2: Mi, akik közszereplők, ők, kirakatban élő emberek vagyunk, nekünk egy olyan mértéket kell képviselni, ami példa jellegű. Tehát nekem nincsenek nagyon szélsőséges megnyilatkozásaim. Én szerintem nem vagyok egy megosztó ember. Mértékletesen élek. Talán a legnagyobb fegyelmezetlenségem a nyelvem. Tehát még a tetteim nagyon jól koordinálhatóak, azért a szám néha eljár. Tehát a nyelvvel kell még egy kicsit nekem dolgozni, azon kell még dolgozni.
1: Benne van a Bibliában is, hogy a nyelv, nem is tudom.
2: Áldás és átok a nyelv hatalmában.
1: Ott van.
2: Igen. Már az általános iskolai tanárnéném mondta, hogy Csilla, először gondolkodj, és utána szólalj meg. Tehát előfordulnak olyan pillanatok, amikor hirtelen vagyok, és akkor kiszalad. És akkor az már megtörtént, és akkor azt már utána, hogy lehet jóvá tenni, hogy lehet helyrehozni, hogy lehet elsimítani.
1: Néha azért mégis tudod jónak gondolni azt, hogy kiszalad? És lehet, hogy amiatt néha megengeded magadnak, hogy tulajdonképpen ez most nem baj, hogy kiszaladt. És akkor néha egy kicsit lehet, hogy feloldozást is adsz magadnak, hogy tulajdonképpen...
2: Előfordul olyan is, hogy most végre már ez érett bennem egy ideje, és most megmondtam. És az egyébként egy ilyen teherletétel, az egy kő, ami hogyha sokáig hordozom, és végül is egy nagy levegővel kiszalad, akkor az lehet egy jó dolog is, vagy jöhet belőle egy jó dolog is.
1: Most onnan indultunk, hogy mások mit gondolnak rólad, ez érdekel-e téged? Mert tudod, van, akit nagyon érdekel biztos, hogy úgy, csak nehogy azt gondolják, hogy mit tudom én, micsoda. Van, aki meg biztos úgy él, hogy mit bánom én, hogy mások
2: az jó.
1: Mit gondolnak.
2: Az jó.
1: Jó lehet, hogy ezt
2: biztos.
1: Engem
2: biztos.
1: Aztán nem érdekel, nem törődöm semmivel. Pedig hát tulajdonképpen mégiscsak kellene azért törődni, nem? Mert olyan, mintha fentről nézve is mindig színpadon lenne az ember, hogy jól kellene viselkednie. Minden hajunk szála, minden cselekedetünk megfigyelés alatt van.
2: Ez így van.
1: És akkor e szerint pedig számít, hogy a jó Isten mit gondol rólunk.
2: De ez elsősorban ez a mi kettőnk szövetsége vele. Tehát, hogyha én tiszta vagyok, és én tudom, és ő tudja, hogy én jó vagyok, akkor felőlem aztán bárki bármit mondhat, aki kívül van.
1: Hát mondjuk tiszta az ember sose lesz.
2: A körülményekhez képest tiszta. Vagy abban a bizonyos ügyben tiszta.
1: Igen.
2: Vagy abban a helyzetben tiszta.
1: Igen.
2: De hát erre való a törekvés, tehát erre kell törekedni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha véletlenül mások túl szépet hisznek rólad, hagyod? Áradoznak rólad, hogy jaj, hát a Gábor, és akkor mindenféle olyanokat mondanak rólad, amit azt érzed, hogy ez már aztán túlzás, ennyire ne mondjanak már ennyire szépet róla.
2: Az az igazság, ha jót mondanak neked, az az egódat boldogsággal tölti el.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Tehát elutasítani azt nem is illik.
1: Jó, de már túl jókat mondanak, már olyan, ami nincs.
2: Ha túl jókat mondanak, az már egy másik kategória, mert azt már az ember nem hiszi el.
1: Hát azok már pedig nem hiszed, de ők elhiszik, akik mondják, és hiszik, és mondják, hogy annyira jó, hogy maga egy ilyen csodálatos ember, mert maga biztos ezt szokta, azt szokta, és olyan képtelen dolgokat mondanak, ami egyébként már messze meghalad téged, azt érzed, hogy túláradoznak.
2: Én úgy gondolom, hogy igen, van ilyen, de elnézést kérek. Idős létemre az én tapasztalatom az, hogy ha ilyen van, az, bocsánat, nem véletlen, amögött vagy valami érdek van, sajnálom, ezt kell, hogy mondjam.
1: Milyen jó, hogy mondod, tényleg.
2: Vagy pont az ellenkezője. Irítség. Ha túl dicsérsz, amikor nincs értelme, hiszen elég egy mondat, és azt rögtön vissza kell adni, azt is el kell mondjam. Te is nagyon jól nézel ki, nagyon jó voltál múltkor a darabban, meg minden. Azt vissza kell adni.
1: De jó,
2: a rossznál van probléma.
1: Miért jó, hogy mondod tényleg a jót rögtön vissza? Egyébként, ha irítségből fakadna, hát mondjuk ott, ha visszaadjuk a dicséretet,
2: volt ilyen az életemben,
1: na, igen,
2: hogy nem hagyta abba a dicséretet, és pontosan tudtam azt, hogy ugyanakkor meg sajnos ugye a hátam mögött mást mond. Nagyon hamar megtanítottak az öreg színészek, hogy hogy kell erre reagálni, és akkor nem fog dicsérni többet. Azt kell, igen, mondani,
1: na, azt, hogy...
2: azt kell mondani, na játsszuk ki. Mondjuk te dicsérsz engem, tessék.
1: Ja Istenem, de jó, hogy megint itt van. Hát a múltkor, amikor a templomban is ott ült a feleségével, hát úgy örültünk, hogy ott volt maga is. Maga egy áldott jó ember, olyan jó mindig. Énekeljen már is néha egy picikét itt, hát a többieket úgy szeretjük, hogy itt van. Maga ilyen áldott jó emberek kellenének mindig ide a templomba. Hát nagyon örülünk, hogy itt van. Reméljük jövő héten is eljön.
2: Igen, igen. Hát nagyon jól esik, amit mondasz. Én is így gondolom, amit te mondasz. Pontosan ugyanígy. Én egy áldott jó ember vagyok. Én egy áldott jó ember vagyok. Lefagy az arca. Lefagy.
1: Valóban, lefagy.
2: Lefagy.
1: Jó.
2: Lefagy.
1: Igen, lehet, hogy utána többet nem állna szóba veled.
2: Hát mondaná, de hogy... mondjuk a templomba hát tetted azért... ezt a kis helyzetgyakorlatot, ami
1: nem
2: nagyon érdekes, hogy, hogy jutott ez eszedbe, hogy templomba teszed a helyzetgyakorlatot, de izgalmas volt.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A nagyon negatív kép élne rólad. Hagyod? Egyébként, de valami szélsőséges tényleg, hogy nem tudom, lop.
2: Hogyha olyan helyzetbe kerülnék, ha mondjuk ezzel az emberrel szembe kerülnék, aki ezt állította, akkor nem mondanám neki, hogy ez nem igaz.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Vagy ha ez mondjuk megint előkerülne egy közösségben, akkor nyilván helyesbítenék. Hogyha tényleg egy ilyen... Tehát valakiről azt szeretem goromba, vagy nem tudom, tehát hogy a személyét kritizálni, vagy arra különböző azt megbélyegezni, vagy különböző jelzőkkel illetni, azt szerintem mindenkinek szíve joga. Ellenben az egy megint egy másik dolog, hogyha olyan valótlanságokat állítunk, ami nem a személyiségemmel kapcsolatos, hanem mondjuk a cselekedeteimmel, vagy amit mondjuk én mondtam, visszatérve a lopásra, akkor ezt nyilván helyesbíteném, hogyha módonban állna.
1: Hát, igen, aztán már lehet, hogy valakinek szinte a személyiség jegyévé válik, hogy lopós. Azt terjesztik, hogy már gyerekkorában is mindig a tollamat is elvette, mert együtt jártunk óvodába. Egyszer az ingem is nálam maradt, sose adta vissza. A kedvenc baseball sapkámat csak egy órára kölcsön adtam neki, azóta se láttam. A szemüvegemet keresem, biztos az is nála van. Soroljam még, mondjuk, hát az a Klaudia az ilyen, mondaná valaki.
2: Hát,
1: zavarna? Próbálnád helyre tenni?
2: Annak olyan súlyossága van, akkor igen. Aminek szerintem kötessége megvédeni magát, megpróbálnia megvédeni magát, és felelősségre vonni azt, aki ilyen csacskaságokat terjeszt, mert aki lehet, hogy velem elköveti, velem szemben, ez lehet, hogy máshol is meg fogja tenni. Főleg, hogyha nyilvánosan állítunk valakiről valamit, annak azért nagyon komoly kockázatok, következményei is lehetnek.
1: De most gondolj bele, kiáll az ember helyesbít, és akkor akik elhiszik a rondaságot, azok úgyis azt gondolják majd, hogy ne, már mentegetőzik. Pedig láttuk rajta, mindig is gondoltuk. Hát látszik a szemén, hogy olyan. Na most meg itt mentegeti magát. Ha pedig az ember hallgat, nem?
2: Nem mindenről lehet hallgatni. De amúgy értem, mire gondolsz, hogy sok esetben tényleg működik. Amikre én kiéleztem a példát, az inkább tényleg ilyen közéleti helyzetekre, amikor muszáj néha igazolni, hogy nem úgy van, amíg valakit állít.
3: Kocsis Dénes, színész.
4: Így is úgyis azt hiszik egyébként, amit akarnak, és azon nem biztos, hogy egy beszélgetés változtathat. Aki tényleg meg akar ismerni, az látni fog engem a valómban. Aki tényleg meg akar ismerni, az látni fog engem.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Csomor Csilla színművész.
2: Olyan nincsen, hogy egy embert tetőtől talpig megismerjünk, még saját magunkat se, pedig ezen dolgozunk. Egy másik embert meg aztán hogyan? Tehát ott mindig vannak
3: nélkül.
2: Mindig vannak rejtett titkok, tartalékok.
3: Vannak, de szavak nélkül.
2: Persze, nagyon...
3: Mozdulatokból.
2: Ezzel dolgozom. Tehát a metakommunikáció eszközei, a mimika, egy tekintet, ezek nagyon sokat elárulnak. Tehát azokból lehet, hogyha valaki ezt tanulmányozza, akkor azokból lehet levenni információkat.
3: Sőt, érzésből tulajdonképpen akár még háttal is állhat az az ember.
2: Energiából.
3: Vagy akkor igen. Energiából is érzed.
2: Igen. Ebben én egész jól működöm, mert hogyha bemegyek egy helyiségbe, és ott vannak ismeretlenek, akkor ott az energiákat rögtön le tudom venni. Sőt, mondok mást, színpadon vagyok, és teszem a dolgomat, és rögtön meg tudom érezni, hogy ott azon a nézőtéren milyen energia összetételű emberek vannak, elfogadóak velem, támogatóak velem, szeretnek engem, távolságtartóak velem, jönnek velem, azonosulnak velem, tehát ezeket mind már az első pár percben ezeket letapogatom.
3: Szerintem egyébként ezt mindenki meg tudja csinálni, csak valószínűleg sokan nem hiszik el, hogy az az érzés az igaz, amit érez a másikkal kapcsolatban. Mit szólsz ehhez?
2: Elképzelhető. Vagy miután nem tudatos, ezért nem is foglalkoznak vele, és nem is tűnik fel. Nem tudatos, ezért nem is tűnik fel. Nem is tűnik fel.
0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: A fennapom szomorúság, aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, légy!

0: Fine selection.
1: A múlt.
2: Ilyenek voltunk, vagyok és jók.
1: És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermek halál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül, akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert

0: néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Köszönjük szépen!
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország víz közműhálózata. Országosan önvíz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója, Hankozi Digitál.

0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.

0: ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került nem csak a főváros, de az egész ország víz közműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Limbo! Limbo!
2: Gyerünk, gyerünk! Indul a hathengeres limbo hintó. Aki átbújik a lép alatt, velünk jöhet.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Egyelőre nem kell fizetni a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, Troll. Budapest idei költségvetésében

0: pénzügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi médiaszolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik, például a Kerékpáros Klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Bu alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.
1: Lépés Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A hat történet

0: ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermek halál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most így!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: következik.
1: Kolibri Hungary.
0: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
0: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
2: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
3: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: A művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
6: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
7: Reklámot hallottak.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország víz közműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosak közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű. Ciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy

0: képviselő pedig nem voksolt. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközi hálózata. Országosan önvíz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszamondta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kitől, egy képviselő pedig nem voksolt.

0: mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
1: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
0: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
8: Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Egyelőre nem kell fizetni a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak. Október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik, például a Kerékpáros Klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Bu alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok.

0: 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
8: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
9: Szeretettel köszöntök mindenkit, Madarasi Mónika Ilona vagyok, ez pedig itt a Ráhel Klub. Gondolkodtam azon, hogy ezt a témát előhozzam-e nektek, kedves rádióhallgatók. Az a helyzet, hogy több ismerősem is kérdezte, hogy mi a véleményem a halálról, a veszteségről, a gyászról. És bizony nem könnyű az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. Azt gondoltam, hogy talán legjobb lenne úgy megközelíteni, hogyha először néhány mondatot mondok arról, hogy én hogyan gondolkodok erről, engedelmetekkel, és utána pedig egy kis nemzetközi túrát tennénk. Mert ugye azt tudjátok, hogy a különböző országokban, a különböző népcsoportok között ugye máshogy, és megint csak máshogy élik meg a veszteséget, másfajta ruhát hordanak, míg a gyásznak a színe is más, van ahol fehér, és van ahol fekete. Tehát az sem egységes. És talán, hogyha egy kicsit körbenézünk a világon, a gyász, a veszteségek területén, hogy ki hogyan éli meg, ki hogyan dolgozza ezt fel, akkor ez nekünk magunknak is segítség lesz arra, hogy megbirkózzunk ezzel a problémával. Mert bizony ideje van a veszteségnek, és ideje van az elmúlásnak. Hogyha belegondolsz, akkor el kell, hogy fogad, te is kedves rádióhallgató, hogy életünk során, a te életed során és az én életem során is előbb-utóbb mindannyian megtapasztaljuk a veszteséget. Veszteség alatt leggyakrabban egy szeretett személynek az elvesztését értjük, ugye? Tehát, hogyha meghal a nagypapa, a dédpapa, aztán meghalnak a szülők. És ez még mindig jobb, mint hogyha esetleg a saját gyermekeinket kellene eltemetni. Azt mondják, az a legborzasztóbb. Szóval általában veszteség alatt a szeretteinknek az elvesztését értjük. De ugye a veszteség azért sok területen lehetséges. Bármi olyannak az elvesztése ugyanis, ami értelmi, érzelmi, fizikai, anyagi, egzisztenciális szempontból fontos a számunkra, az megvisel bennünket. Tehát magyarul, hogyha elveszítjük például a munkánkat, az otthonunkat, jelentkezik egy betegség, tehát így elveszítjük az egészségünket, vagy egy barátunkkal, egy szerettünkkel történik ez, akkor ez számunkra veszteség. Ez egy elmúlási probléma, hogy hogyan éljük meg azt, hogy

elmúlik, valami eltűnik az életünkből. Tehát mindez érthetően megvisel bennünket. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak az a veszteség, hogyha mi veszítünk el valami nagyon fontosat, hanem hogyha a környezetünkben élő, tehát számunkra fontos személyt ér valamilyen súlyos csapás. Ahogy a veszteségek megjelennek az életünkben, nos hát, ugye ez egy nagyon nehéz szituáció, és erre gyakran mi elutasítással reagálunk. Nagyon dühösek leszünk. Például ugye ilyeneket mondunk, hogy miért pont velem történik ez? Miért halt meg a nagymamám 70 évesen, másnak a nagymamája 90 évig él, vagy 100 évig? Én jó ember vagyok, miért pont én veszítem el a munkahelyemet? És egyéb más dolgok. Aztán próbálunk egy idő után magyarázatot találni. És a vallásos emberek, Istenben bízó emberek, azok megpróbálják ebben is Istennek az akaratát meglátni, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy ez volt Isten akarata, lehet, hogy ebből Isten valami jót fog kihozni, ebben bízunk. Bízunk abban, hogy az igaznak, az Istenben bízónak minden javára válik, míg a legrosszabb, legfájdalmasabb szituáció is. De akkor is nagyon nehéz megélni. Aztán jellemző az, hogy ilyenkor szomorúan gondolunk a veszteség előtti időre. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak arról lehet szó, hogy meghal a nagymama, ne adj Isten az apa, anya, ne adj Isten a gyermek, hanem ugye, hogyha elveszítjük akár a munkahelyet, vagy hogyha elveszítjük az egészségünket valamilyen betegség jelentkezése miatt. Tehát a veszteség az ugye több területen jelen lehet. És ilyenkor visszagondolunk, hogy milyen jó volt akkor, amikor még mondjuk nem volt ilyen probléma, hanem jó munkahelyen dolgoztam, és akkor el tudtunk menni nyaralni. Most meg ezen az új munkahelyen még örülöm, hogy tényleg felvesznek. Még nem is derült ki, hogy felvesznek-e. De ha felvesznek, akkor sem fogok annyit keresni, mondhatja ilyenkor az ember. Vagy jaj, meghalt a nagypapa, meghalt a nagymama, mennyire szerettem, amikor nála voltam gyermekként vagy fiatalként, mennyi bölcs tanácsot kaptam. Tehát visszagondolunk a veszteség előtti időre, és végül, hát bánatosan, de elkezdünk megbékülni a helyzettel. Mert muszáj megbékülni, muszáj elfogadni. Mert hát ideje van az elmúlásnak, és az életünkben elmúlnak, eltűnnek dolgok. És hát sajnos ideje van annak, hogy elveszítsünk személyeket, elveszítsünk dolgokat. Ahogy ezt lassan belátjuk, megértjük, ilyenkor már életünknek a középpontjából lassan kikerül a minket ért csapás. Nem állandóan ezzel foglalkozunk. És elkezdünk tovább lépni, elkezdünk gyógyulni. Lelkileg. De van, amikor fizikailag is gyógyulnunk kell, mert sokaknak a lelki problémák fizikai területen is megjelennek. Betegségeket okoznak. Tehát én azt látom azért, hogy érdemes a veszteségek idején akár egy gyász, akár egy munkahely elvesztése, otthon elvesztése, vagy egy házassági komoly probléma, esetleg házasság megszűnése miatt is, tehát bármilyen probléma, bármilyen veszteség területén mozgunk, szóval mindig érdemes Istentől erőt és kitartást kérni a veszteség idején, mert hogy így könnyebben kibírjuk ezt a válságos, nagyon nehéz helyzetet. És érdemes imádkozni ilyenkor, mert Isten tud és akar segíteni. Most mondjunk el gyorsan együtt egy imát, és utána pedig megnézzük azt, hogy nemzetközi területen az emberek hogyan birkóznak meg a veszteséggel. Mondjuk együtt, Istenem, elfogadom az engem ért veszteséget, akár munkahelyi, akár egészségi, akár személyi területen történt, akár bármilyen más területen. Segíts nekem, hogy a gondjaim megoldódjanak. Jézus, gyere a szívembe. Átadom az életemet neked. Segíts, hogy boldog legyek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen.
Amen. Isten tud és akar segíteni, és hiszem, hogy ezt az imát is meghallgatta Isten. És most nézzük meg, hogy a világ más területein hogyan birkóznak meg az emberek a veszteséggel, például a gyásszal. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a gyászról, az elmúlásról, és arról lesz szó, hogy ez a világ különböző területein hogyan jelenik meg. Látogassunk el először is a felhők közé, a nagyon-nagyon magas hegyek közé, oda, ahol a csomolunk ma, más néven Mount Everest, tehát a világ legmagasabb hegycsúcsa is van, vagyis Tibetbe. Tibet az égbe temetésben hisz, vagyis a madaraké az utolsó szó. Ez azt jelenti, hogy hát madarak által szétszórt a temetés, tibeti nyelven ezt jelenti, Bayak Dor, egy ősi spirituális temetkezési forma, amely során az elhunyt testét egy magas hegycsúcsra viszik, ami ugye Tibetben nem túl nehéz, hiszen úgy általában magas hegycsúcsok vannak, és a szabadon kitéve az időjárásnak és a természet erőinek lebomlik, illetve hát nem csak hogy lebomlik, hanem mivel ugye égbe temetés van, és madarak által szétszórt Bayak Dor temetés van, vagyis hát elnézést, de a dögevő állatok, főként a keselyük, a medvék, meg hát ugye a sakálok elfogyasztják a holttestet. A szertartás nem véletlen, hanem tehát nem egy megszentségtelenítése a holttestnek, ellenkezőleg nagyon nagy tisztelettel teszik ezt, mert mély vallásos jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a test már nem a léleknek az otthona, ezért jó, hogyha visszatér a természethez. Oké? Na most, miután megnéztük, hogy a világ legmagasabb temetkezési helyein, vagyis a tibeti régióban hogyan temetik el az embereket, az úgynevezett égbe temetéssel, most menjünk el egészen máshová, menjünk el a Fülöp-szigetekre. Nos, itt a temetés a fa belsejében történik. A Fülöp-szigeteken élő egyes népcsoportok, például az Ifugao törzs, a halottakat fa törzsekbe vagy a sziklák peremére helyezi ki. A függő koporsok hagyománya szerint, ugyanis hogyha magasabban fekvő helyen van, akár egy fában, és azért nem a földön, vagy egy sziklaperemen, akkor így a megnyugvó lélek közelebb kerül a túlvilághoz, tehát segítenek neki. Tehát ez a Fülöp-szigeteken van. Aztán most menjünk el Afrikába, méghozzá egy afrikai nagy szigetre, Madagaszkárra. Madagaszkár szigete rendkívül szép, csodálatos természeti értékekkel bír, és itt az úgynevezett Famadihana van, vagyis itt az ősöket ünneplik. Ezt úgy nevezhetjük magyarul, úgy mondhatnánk, hogy a csontokat megforgatják, ami az egyik legkülönlegesebb temetkezési hagyomány a világon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a családtagok kihozták az ősök földi maradványait a családi kriptákból, és friss vászonba csavarják őket, majd újra ráírják a nevüket, hogy az emlékük örökre fennmaradjon. Ezután van egy zenés táncos körmenet, és a családtagok a vállukon hordozzák, táncolják a sírhelyeket így körbe, meg körbejárják, és utána visszaviszik az ősöket a nyughelyükre. Tehát megtáncoltatják őket. Tulajdonképpen a rítusnak nem az a célja, hogy gyászoljanak, hanem egyfajta ünneplés, az, hogy ilyenkor megünneplik azt az életet, amit az illető elhunyt élt. Hát nem akármilyen dolog ez. Tehát ez talán az egyik legfurcsább temetkezési és gyászolási mód a világon. Ugye a mai műsorunk azzal kezdődött, hogy a veszteségnek különböző fajtái vannak. De ezek közül általában a gyászt szoktuk kiemelni, de ugyanúgy egy munkahelynek, egy barátnak, egy házasságnak, egy otthonnak az elvesztése is nyilván egy nagyon komoly veszteség. De most a gyásszal foglalkozunk. Ugye már voltunk Madagaszkáron, voltunk Tibetben, Fülöp-szigeteken, nos, nézzük meg Indiát. Indiában, hát tudjátok, hogy a hinduizmus nagyon-nagyon népszerű. És ugye van az a bizonyos szent folyó, a Ganges,
és Indiában a rituális hamvasztást gyakorolják. Eszerint ugye a Ganges folyó, mivel szent, az itt történő hamvasztás, vagy hamvaknak a szétszúrása, az gyakorlatilag sikerül, sikerül a léleknek ezáltal kilépni a földi problémákból, a földi körforgásból, mert ugye ők abban hisznek, hogy a lelkük újjászületik, és akkor lehet, hogy eredetleg egy medvébe volt, utána meg egy tigrisbe, utána egy emberbe, utána meg mondjuk egy poloskába. És hogyha beleszórják a Gangesbe, akkor ez a Varanasi hamvasztás, ennek keretében ők úgy gondolják, hogy valóban az örök földi körforgásból kilép a lélek, és akkor egy-ez egybe belekerül a nirvánába. És hát ez a nirvána nekik, ez hát a mennyországot jelképezi, tehát nekik ez a cél. És hát aki látott már ilyen szertartást, ez a Varanasi hamvasztási szertartás, azt mondják, hogy egyszerre megrázó és méltóságteljes, de igazából ez a spirituális életüknek ott Indiában az egyik legkomolyabb kifejezési módja. Tehát nagyon komoly mi vallási meggyőződésből teszik, de ugyanúgy a tibetiek is, akik ugye a halottakat elajánlják gyakorlatilag az állatoknak. Vagy ugyanígy a madagaszkáriak is, akik ugye megtáncoltatják őket. Mindjárt folytatjuk a témát, de zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

Köszöntelek benneteket! A veszteségekről beszélünk ma, és a veszteségeknek az egyik speciális formájáról, a gyászról. Ugye beszéltünk arról, hogy a keresztény ember úgy gondolja, hogy az igaznak minden javára válik, és bízik abban, hogy ebből is, ebből a nehéz szituációból is, amikor elveszti akár a szeretetjét, számára fontos szemét, akár egy házassági probléma van, szétmegy a családja, vagy akár a munkahelyét, otthonát, egészségét elveszíti, vagy egy nagyon komoly gyász élmény éri, meghal egy számára fontos szeretett személy, akkor egy keresztény ember ugye azt gondolja, hogy ebből valami jó jön ki, és valamilyen módon ez Isten akarata volt, mert hogy ideje van az elmúlásnak, tehát ez tény. Ez tény, hogy előbb-utóbb itt a Földön azért meghalunk. És ugye meséltem a tibeti temetésről, ahol a madarak végzik a munkát, a Fülöp-szigetekéről, ahol ugye páknak a belsejébe temetik az elhunytakat, aztán megemlítettem a Famadihánát, a madagaszkári temetést, aminek ugye az a lényege, hogy az ősöket már elnézést, de megtáncoltatják, de itt igazából az életet, amit ők éltek, azt ünneplik ilyen módon. Aztán beszéltünk ugye Indiáról, ahol ugye rituálisan elhamvasztják, és a Gangesbe szórják a hamvaikat, mert ők is megpróbálnak a mennybe kerülni a saját hitviláguk szerint, és az ő hitviláguk szerint, akinek a hamvait a Gangesbe beleszórják, az kikerül a földi életnek a körforgásából és a nirvánába kerül, mert a Gangeszt ugye szent folyónak tartják. Nos, menjünk tovább, most egy afrikai állomás következik újra, Madagaszkár is ugye Afrikában van, Afrika partjainál egy sziget, ugye ott volt ez a bizonyos megtáncoltatása a halott csontoknak, most menjünk el Gánába. Hát itt kreatív koporsókat alkalmaznak, vagyis olyan koporsókat, amelyek az emberi életnek fontos motivumait megformázzák. Tehát olyasmire gondoljatok, hogy van egy koporsó, ami úgy néz ki, mint egy repülő, vagy egy autó, vagy egy hal, vagy egy fényképezőgép. Tehát például ugye fényképezőgép abban az esetben jöhet számba, jöhet elő egy ilyen temetésnél, hogyha az illető mondjuk ezzel foglalkozott, vagy neki az egy fontos hobbija volt, hogyha nem is foglalkozás szinten űzte. Tehát a gyász itt nem csak egy búcsú az elhunytól, hanem egyfajta ünnep is. Hát itt is zene, tánc van, igazából az életet elemzik, azt az életet, amit az illető élt, és miután erről megemlékeznek, úgy gondolják, hogy ők ezzel tisztelegnek. Nos, a búcsú az mindig személyre szabottan történik, és mindig bízunk abban, hogy valamiféle vigasztalást kapunk. Ezeket azért teszik ezek a kedves emberek, akár Tibetbe, akár a Fülöp-szigeteken, vagy fákba helyezik el a holttesteket, akár Madagaszkáron, akár Gánába, akár Indiába. Számunkra ezek nagyon különösek, ezek a gyászolási szokások, de igazából arról van szó, hogy szeretnének a maguk módján a szeretett, elhunyt személynek egy jó túlvilági helyet biztosítani, úgymond, és a másik pedig az, hogy ők is szeretnék lezárni ezt az időszakot, mert szükségük van vigasztalásra. És hát tudjuk, hogy a Biblia is azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát, hogyha sírsz, hogyha problémád van, akkor Isten meg tud és meg akar vigasztalni. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy valamit elveszítettünk, akár a munkahelyet, akár az otthont, akár valamilyen betegség miatt az egészségünket, vagy van, akivel mindez egyszerre történik, vagy egy szeretett személyt elveszít az ember, akkor hát eléggé sötét, eléggé kilátástalan tud lenni a jelen. De azért azt tudjuk, hogy Isten azt mondja a második Korintusz levélben, az első részében ennek a levélnek, hogy Isten a minden vigasztalásnak Istene, és hogy meg tud bennünket vigasztalni minden nyomorúságunkban,
sőt, képzeljétek el, még arra is ad erőt, hogy mi meg tudjunk vigasztalni utána másokat. Tehát bármelyikünk lehet Istennek a segítő válasza valaki számára. Tehát érdemes ezt gyakorolni. Én tudok olyanról, hogy például volt egy lelkész, aki iszonyatosan depressziós volt fiatal korában, és igazából nem is lehetett megérteni, hogy mi a probléma, hogy miért ilyen. És a depressziója közepette, valahogy úgy kapott Istentől egy kegyelmet, egy megbékélést, és akkor utána képzeljétek el, ő segített másoknak. Tehát ő vigasztalást kapott Istentől, hogy, ahogy a Biblia mondja, hogy utána meg tudjon vigasztalni másokat azzal a vigasztalással, amivel Isten megvigasztalta őt. Tehát a tibetiek, az indiaiak, a Fülöp-szigetekiek, a madagaszkáriak, vagy ugye a gánaiak, azok mind-mind vigasztalást keresnek, és mi is vigasztalást keresünk. És nem baj az, hogyha ilyenkor akár egy baráthoz fordulunk, akár Istenhez, vagy hogyha valakinek nagyon-nagyon komolyak ezek a problémák, akkor akár érdemes egy pszichológust is felkeresni. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Ma a veszteségekkel foglalkozunk, és ugye arról beszéltünk, hogy veszteség sok területen érhet bennünket, akár a munkahely elvesztése, egy barát elvesztése, lakóhelyünk elvesztése, vagy egyszerűen meghal egy szerettünk, egy számunkra fontos ember. És ugye különböző veszteségi megoldások vannak ilyenkor, levezetési módok vannak, hogy a veszteségeinket hogyan oldjuk meg. Ugye a tibetiek felviszik a madaraknak ezt, ugye égbe temetnek, ők ezt úgy fogalmazzák meg. A madagaszkári emberek azok megtáncoltatják időről időre a halottaik csontjait. A gánaiak ugye különleges kreatív koporsókat gyártanak. A Fülöp-szigetekiek azok fába temetkeznek, vagy sziklaszirtre, és hát ugye India az pedig ugye a maga specialitásával előáll ilyen területen is, ők ugye a szent folyójukhoz, a Gangeshez fordulnak, és abba szórják szét a szeretteik hamvait, mert úgy gondolják, hogy ez számukra biztosítja a földi élet körforgásából való kilépést, és így a szeretetjük számukra fontos kedves személy egy az egybe a nirvánába kerül. És hát az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy kit hogy égetnek el. Tehát csak mondom, hogy például a szegényeket másként égetik el ott is, meg a kaszton kívülieket, mint a gazdagokat, csak mégis azért tudjátok. Egy gazdag halott elégetéséhez sok fát használnak, míg a szegényeket már elnézésre elektromos égetőben hoztják el. Például a fiatal lányokat piros lepellel takarják le, fehérre a férfiakat, és aranyszínűvel az idősebb nőket. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy melyik életkori csoportot miért pont azzal a színnel. Erre nem bírtam rájönni, de ezek a színek azok biztosak. És hát a testet teljesen befedik virággal, és a hordágyat és virágokkal díszítik. Majd a folyó mellett, tehát ugye a Ganges folyóról beszélünk, amellett csinálnak egy halotti mágiát, és mindig ügyelnek arra, hogy a halott az lábbal délre forduljon, mert azt tartják úgy tartják, hogy ez a halottaknak az iránya, és hogy úgymond abba az irányba sétálhasson el. Tehát ezt így csinálják. És hát az a helyzet, hogy ez sokszor turista szenzáció is, mert egy nyugati embernek ez maga ez az eljárásmód nagyon különleges. Aztán van egy különleges sziget is, ez a Bali. A Bali ugye az a sziget, ahol vannak úgymond élő istenek. Bizonyos embereket úgy gondolják, hogy különleges módon használnak az istenek, és ő maga is élő istenné vált. Például lányok vannak, ilyenek, akiket már elnézést, de a menstruációig kupikik, tehát az első vérzés beköszöntéig szabályszerűen némelyeket istenként imádnak, és komoly ajándékokat kapnak. Utána az anyjuk közli, hogy a gyermekből immár nő lett, hogyha értetek, mire gondolok, tehát magyarul már menstruált, és akkor megszűnik ez az élőisteni státusz. Viszont ezeket a lányokat gyakran utána nagyon nehezen veszik elfeleségül, mert úgy gondolják, hogy az isteneknek a jegyesét, vagy nem is tudom, tehát istenek feleségét nem illik feleségül venni. Na hát ez csak egy érdekesség volt, de tehát Balin még van jó néhány egyéb dolog. Ők ugye úgy tartják, hogy a halál nem a végállomás, hanem egy új életszakasz kezdete. Éppen ezért nem szabad a temetésen szomorúnak lenni. A temetés számukra egy többnapos rituálé, amiben nem csak a család, de gyakran egy egész falu közösség részt vesz, tehát akik ismerték az elhunytat. És a halottat pedig papírból, szövetből, bambuszból épített emelvényen kiállítják, és oda szállítják az úgynevezett halál templomához, és a testet pedig elhamvasztják, és visszaadják az ötelemnek, a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az ételnek. És hitük szerint így a lélek az megszabadul, mert különben, hogyha nem így csinálnák, nem ilyen komoly ünnepséggel, akkor zaklatná a rokonságot, tehát hazajárna, mint némely filmekben, hogy hazajár a rokon vagy ismerős, és akkor zaklatja az élőket. Tehát ez Bali szigetén szokás. Most foglalkozunk egy kicsit Mexikóval is. Tudjuk, hogy Mexikó
sok mindenben különleges. Mexikóban nagyon komolyan veszik a halált, felvonulásokon is megemlékeznek erről, és már 3000 évvel ezelőtt is Mexikóban megőrizték a halottaknak a koponyáját, és úgy vallották, hogy ez az életnek és az újjászületésnek egyfajta szimbóluma. A halottak napján virágot és élelmet ajánlanak fel a síroknál, külön, ahogy az előbb mondtam, komoly felvonulások vannak, és énekelnek, meg imádkoznak, és hát tudjátok, hogy nálunk is a halottak napján azért sok virágot visznek ki az emberek, viszünk ki a síokhoz, de hát azért nem ilyen módon, mint ahogy ez Mexikóban történik. Most zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, hogy Indonéziában milyen különlegességek vannak ezen a területen.

Szeretettel köszöntelek benneteket a Ráhel Klubban. Ebben az órában ma a veszteségekkel foglalkozunk, és azzal, hogy milyen különleges, számunkra nagyon megdöbbentő temetkezési módok, gyászolási módok vannak a világnak sok területén. Például Indonéziában, az egyes szigeteken úgy tartják, hogy az eltávozott addig otthon marad, amíg a temetést meg nem szervezték. És hát az a helyzet, hogy tényleg senkit nem akarok kiakasztani, de nem csak hogy úgy gondolják, hanem igazából e szerint élnek. Tehát azt képzeljétek el, hogy mondjuk meghal a dédmama, vagy a dédpapa, és akkor tudják, hogy 4 nap múlva lesz mondjuk a temetés. És az elhunyt ilyenkor ugye a családja körében marad, asztalhoz ültetik, ételt tesznek a halott elé, és igazából úgy tekintenek rá, mint egy élő emberre. Mert azt mondják, hogy még a lelke is benne van. Tehát ez a szokás Indonéziában. Hát az ausztrál szigetcsoportokon, ott a Balinész környékén jellemző, hogy a holttestet ruhába csavarják, majd egyszerűen a falombjai közé rejtik, sőt olyan is van, hogy használt hordóba rakják a elhunytakat, és a tárolókat a fa tetejére erősítik. Tehát azért használt hordóba belerakni az elhunyt dédmamát, dédpapát, szóval azért az nagyon kemény dolog, de ők úgy gondolják, hogy ez így jó, ez így megfelelő, és ne felejtsük el, hogy a Fülöp-szigeteken is ugye valamikor fáknak a belsejébe teszik az elhunytakat. Gánában pedig, hát arról már beszéltünk, hogy ugye milyen elhunyt, az elhunyt életét megelevenítő kreatív koporsókat gyártanak. Ugye van, amikor fényképezőgép, de ami engem nagyon megdöbbentett, hogy ilyet is hallottam, hogy például aki a cigarettázásba, cigizésbe halt bele, volt úgy, hogy egy cigaretta doboz jellegű koporsót csináltak neki. Tehát azért ennek van egy komoly üzenete. És hát tudomásul kell vennünk, hogy a világ lakosságának jelentős része iszlám vallású. Az iszlám vallású temetéseken ugye nem használnak koporsót egyáltalán, és nem is hamvasztanak, és a testet nem is konzerválják, hanem egyszerűen vízzel lemossák, majd egy fehér vászon lepedőbe tekerik, és arccal Mekka felé fordítják, tudjátok, Mekka az iszlámnak a szent helye, és a szertartás után néhány férfi eltemeti, így az iszlám hitű halottak. Hát ugye, ha az iszlámról beszéltünk, akkor azért mi is a zsidó temetésekről is beszéljünk egy kicsit. A zsidó hit hívei pedig úgy tartják, hogy halálában minden ember egyenlő. Ugye úgy is mondják, hogy a halál a nagy kiegyenlítő, ezért mindenkit ugyanolyan ruhába temetnek el. A zsidó embert a zsidó körében, zsidók által, zsidó temetőben kell eltemetni, tehát ők ezt így gondolják. Tehát ugye ezért vannak külön zsidó temetők gyakran, tehát Magyarországon is, nagyvárosokban, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben is zsidó temetők vannak külön. És a gyászjeleként az elhunyt családtagjainak a szívük felett meg kell szaggatniuk a ruhájukat. Ezzelük azt fejezi ki, hogy igazából a szívük van megszaggatva, és a temetésben a testet visszaadják a földnek, amelyből vétetett. Tehát egy bibliai igére hivatkoznak, ugye, hogy visszaadatik a pornak, mert porból vétetett, és porrá lesz újra. És hát a Tóra szerint, ugye a Tóra a zsidó vallásnak az első és legszentebb dokumentuma, ez a Mózes 5 könyve, ami a keresztény Bibliában is benne van, méghozzá a Biblia elején, az úgynevezett Ószövetségben, és annak is az első 5 könyvében. Tehát azt szerint tilos elhamvasztani a testet, vagy köztemlére tenni, vagy bebalzsamozni. És a sírhelyekre pedig egyébként a zsidó emberek, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy nem virágot, hanem köveket visznek.
Húha, azért ez nem akármilyen körutazás volt. Voltunk Gánába, Indonéziába, Fülöp-szigeteken, Tibetben, voltunk Balin is, az iszlám, a zsidó temetkezési módokat is megismertük, és hát ugye azért megemlékeztünk arról is, hogy a keresztény országokban is nagyon gyakran van ugye az úgynevezett halottak napja, és hát ugye Mexikónak pedig külön halott kultusza van szinte, tehát ők nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, de mi magunk is ugye Magyarországon ugye megemlékezünk a halottak napjáról. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Az elmúlt percekben végigjártuk az egész világot. Onnan kezdtük, hogy a veszteség ugye lehet fizikai, lehet az egészségünk elvesztése, egy ház, egy munkahely, egy házasság elvesztése, de bizony leggyakrabban a családtagunk, barátunk, számunkra fontos embernek az elvesztését, tehát a gyászt értjük veszteség alatt. És beszéltünk arról, hogy Tibetben, Indonéziában, Balin, az Ausztrál-szigeteken, a Fülöp-szigeteken, Gánában, Indiában, és az iszlám hívek körében, de akár a zsidó hívek körében is, hogy hogyan temetik el az embereket, hogyan élik meg a veszteséget. Találkoztunk a madagaszkári gyászolókkal, akik ugye megtáncoltatják a halottakat. A gánaiakkal, akik akár egy cigarettástobozt formáló koporsót is megcsinálnak, hogy ezzel kifejezzék, hogy miben halt meg az illető, és ilyen módon emlékeznek meg az elhunytról. Nos, a veszteséggel kapcsolatban mindenképpen fontos az, hogy Isten képes és tud vigasztalni bennünket. Hogy jó dolog, hogyha fájdalmat, veszteséget értünk át bármely területén az életünknek, akkor jó az, hogyha barátokhoz, rokonokhoz fordulunk, és elmondjuk, hogy nekünk most itt fáj, hogy ez most nehéz. És ugye szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát, bajban derül ki, hogy kire számíthatunk. Hogy ki az, aki úgy elhajt bennünket, hagyjál már, nekem is van sok bajom, vagy pedig ki az, aki azt mondja, hogy itt vagyok. Támaszkodj rám ezekben az időkben. És ugye beszéltünk arról is, hogy Isten az, aki meg tud bennünket vigasztalni. És hát azt kívánom, hogy bármilyen veszteség ért bennünket, és felnőtt emberként azért, mert mindannyian megtapasztaltunk negatívabb dolgokat, akár egy munkahely, akár egy betegség kapcsán az egészség elvesztését, akár valamely szeretet hozzátartozunk elvesztését, szóval tudjuk, hogy milyen az, hogyha elvesztünk valamit. És tudjuk azt, hogy Isten tud és akar segíteni. Kívánom nektek azt, hogy megtapasztaljátok, hogy ez milyen, és járuljunk Istenhez, és kérjünk tőle erőt. És engedjétek meg, hogy röviden imádkozzam is ezért. Istenem, segíts nekem, hogy a mostani nehéz helyzetben, abban a veszteségben, amiben vagyok, talpra tudjak állni, és akár szeretett hozzátartozómat, munkámat, állásomat, egészségemet veszítettem el, erősebbé váljak, föl tudjak állni, és tudjak segíteni még másoknak is. Istenem, adj nekem ehhez erőt. Segíts meg engem. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltöttétek ezt az egy órát. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermek halál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben. Hívta fel a figyelmet Sús Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a webot.
3: A facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont

0: hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
3: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
4: A reklám után
5: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most indul!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
2: Kellemesen szép délután kívánunk minden lépésre egy hallgatónak a mikrofonnál. Sanyit és jó magam Robit halljátok. Sziasztok! Szia Sanyi!
3: Sziasztok! Köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Rendkívüli helyzet alakult ki. Igen, rendkívüli helyzet alakult ki, és kedves kollégénánk magánnet okok miatt nem tud itt lenni, de majd érkezik hozzánk, ha nem is a mai műsorban, de holnap délelőtt remélhetőleg itt lesz velünk. Viszont, ha már így alakult, akkor hoztunk nektek érdekes híreket, lesz bölcsesség, horoszkóp, köszöntöm mindjárt a névnaposokat, és sok színes hírt hoztunk a nagyvilágból és kis hazánkból, úgyhogy szerintem csapjunk is bele. Elérhetőségeink változatlanok, www.lépésradio.hu, kíványság, doboz, hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a Facebookon is, facebook.com/lépésradio, a többi social médián is megtaláltok minket, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok a csatornáinkra, úgyhogy tessék hozzánk csatlakozni, keresni minket minden platformon, Lépés Rádió néven mindenhol ott vagyunk, ahogy számos mobil applikáciát is tudtok minket hallgatni, de írhatok nekünk e-mailt.
3: Az info@lépésradio.hu e-mail címe.
2: Így van. Elérhetőségeink után pedig akkor június 24-én köszöntsük az Ivánokat. Az Iván egyesek szerint régi magyar Ivános rövidülése, mások szerint orosz eredetű, jelentése Isten kegyelmes. Hát minden Iván nevű hallgatónknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, és most volt a Szent Ivániai, ugye a 24-ére virradóra tartják, vagy 24-re, 25-re, ezt én sose tudtam, hogy most ez 23-ra, 24-re, vagy 24-ről 25-re van. Sanyi, de többet
3: Inkább 24-ről 25-re.
2: 24-ről 25-re. Most meg nem mondom, én mindig ezt keverem, és ilyenkor van az, hogy például tüzen járnak az emberek, vannak különféle, hát én úgy hallottam, hogy olvastam valahogy, hogy ilyenkor a szerelem könnyebben rátalál az emberekre állítólag, és ez egy ilyen, hát hogy mondjam, egy ilyen nyári...
3: Sok ilyen kis nyári kicsit, kis regula, vagy hát ilyen
2: hát
3: nyári,
2: hát
3: nem csak regulák, mert a tűzönjárást azt ugye van, aki tényleg kipróbálja.
2: Így van, az időjárást is megjósolták régen ez alapján. Tehát minden Ivánnak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen a napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel június 24-én. Sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Már is egy jó zenével kezdünk, aztán pedig hozzuk a nap bölcsességét. Jó szórakozást kívánok az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

nem az számít, hogy mi történik veled, hanem az, hogyan reagálsz rá. Ez az idézet arra emlékeztet, hogy nem mindig mi irányítjuk az eseményeket, de a hozzáállásunkat igen. A mindennapokban sokszor nem a helyzet, hanem a válaszunk dönti el, merre megy tovább a napunk.

0: Úgy látszom, én fogom mondani, kedves hallgatók, a horoszkópot, mert hát Sanyinak jeleztem, de nem hallgatja.
1: Nem csak...
0: Hát én szóltam, hogy idő van és adás. Jó, igen. Akkor most, Sanyikám, akkor átadom a szót, és elindítjuk. Akkor nézzük, hogy mit jósolnak már a csillagok.
1: Fos. A lendületes napod lehet, de érdemes figyelni arra, hogy ne akarj mindent azonnal megoldani. Egy beszélgetés új nézőpontot adhat. Este jól jön egy kis nyugalom. Ika. A fontos lehet a türelem és a józan döntés. Anyagi vagy családi kérdésben ne kapkodj, egy gesztus sokat javíthat a hangulatodon. Ikrek. A könnyen megtalálod a közös hangot másokkal. Egy váratlan hír vagy üzenet feldobhatja a napodat. Figyelj arra, hogy ne vállalj túl sokat egyszerre. Rák. Ma érzékenyebben reagálhatsz a környezetedre. Ez nem baj, csak ne vedd magadra mások feszültségét. Egy otthoni program feltölthet. Oroszlán. Ha jól jöhet az önbizalmad, de a figyelem most nem csak rólad szól, hallgass meg másokat is. Egy apró siker nagyobb lendületet adhat. Tűz. Ma a rendezettség és a praktikus gondolkodás segít. Egy régóta halogatott feladat végre elindulhat. Ne feledd, nem kell mindennek tökéletesnek lennie. Mérleg. Ma a kapcsolatok kerülhetnek előtérbe. Egy békülésre vagy tisztázó beszélgetésre jó alkalom lehet. A nap végére könnyebbnek érezheted magad. Skorpió. A mélyebb gondolatok foglalkoztathatnak. Ne zárkózz be teljesen, mert valaki őszintén kíváncsi rád. Egy döntéshez most idő kell, nem nyomás. Nyilas. Ma jól eshet valami új impulzus. Egy ötletből akár később komolyabb terv is lehet. Figyelj arra, hogy a lelkesedés mellett maradjon realitás is. Pak. Ma a kitartásod sokat érhet. Valaki értékelni fogja, hogy számíthat rád. Ne csak dolgozz, engedj magadnak egy kis pihenést is. Vízöntő. A különleges gondolatot támadhat, amit érdemes megosztani. Egy beszélgetésből inspiráció születhet. Ne félj kicsit másképp látni a dolgokat. Halak. Ma erősebb lehet a megérzésed. Egy emberi helyzetben pont az empátiát segíthet. Este próbálj olyan zenét vagy filmet választani, ami megnyugtat.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Vissza is tértünk hozzátok, és folytatjuk a mai műsort. Méghozzá egy érdekes írt hoztam nektek először is. Éli adásban szabadult el a skót szurkolói őrület Miami-ban. Mit tesz egy riporter, ha éli adásban egyszer csak átveszi a műsort egy túlpörgött futballszurkoló? Miami-ban egy élő tévés bejelentkezés skót futballszurkolók zavartak meg. Egy drukker még a mikrofont is elkapta, és sajátos stílusban folytatta az adást. A skót válogatott világbajnoki meccse előtt több tízezer szurkoló lepte el Miami-t. A helyi riporternő élőben jelentkezett be, amikor az egyik drukker hirtelen közbeszólt, majd a mikrofonhoz is hozzáfért. A riporter elnézést kért a nézőktől, és jelezte, hogy sokan már jó ideje ünnepeltek. A jelenet hamar beszédtéma lett, mert egyszerre volt kínos, vicces és nagyon éliadásos pillanat. Hol van az a pont, amikor a szurkolói lelkesedés már nem hangulatot ad, hanem zavaróvá válik? Hát szerintem mondtam, amikor pont egy szurkolói csoport zavar meg egy tévés vagy rádiós közvetítést.
2: Igen, mert ugye ünnepelni lehet persze ott a helyszínen, a stadionban, a csapattal, bármi, de hogy megzavarni egy tévés vagy rádiós közvetítést, Az már más, vagy azt arra felhasználni bármi másra az eseményt, vagy bármi ilyen dolog, az azért már nem szerencsés. De ha még a meccsen belül maradunk, vagy az örömmámorban, hát akkor is azért legyen
1: meg. Azt hallottad, Sanyi, hogy kikezdtek egy török újságírót, tévés kommentátort, vagy rádiós, azt nem tudom, de azt tudom, hogy török volt, mert rosszul közvetítette az egyik VB mérkőzést. Tehát felcserélte a csapatokat, és az ellenfélt mondta, amikor a valóban az adott csapat játszott, meg fordítva, tehát felkeverte a csapatokat. És erre Lantos Gábor volt sportriporter, Facebookon posztolt, hogy 1990-ben azt hiszem, hogy akkor is labdarúgó világbajnokságot rendeztek, és
2: igen,
1: a Magyar Rádió Sport...
2: Akkor olasz volt.
1: Igen. És a Magyar Rádió sportriportere Molnár Dániel közvetített élőben, akkor a világbajnokságról, szegény sajnos 2003-ban elhunyt, és már nincs az élők között, és a lényeg az, hogy ő is egy negyed óráig rosszul közvetítette egy mérkőzést, tehát német, spanyol, vagy német, olasz, vagy olasz-német, vagy nem tudom, tehát fölcserélte és rosszul mondta, és olyan szinten bántotta utána, hogy állítólag, nem tudom, teljes letargiába esett a mérkőzés után, hogy ez hogy ronthatta.
2: Az hogy történik meg, mert azért már látásból is ismeri a játékosokat, már nem tudom, nyilván a legfeljebb az újabbakat nem annyira, de hát ott a névsor, hogy igazából, hogy ez így
1: nem hogy tudom, mondjuk, hogy történt meg, de megtörtént. Akkor senki nem bántotta Danit, most nem értette, hogy miért kellett a török riportert egy félidő rossz közvetítés miatt ennyire szétszekálni. Hozzáteszem, az internet szétszette, de én is értem, szerintem ez már ilyen szurkolói túlkapás, hogy egyébként Újvári Máté mesélte azt pont a múltkor, hogy manapság sokkal nehezebb sportkommentátorként dolgozni, mert most a közösségi médiában szétszednek, mint mondjuk annak idén a 80-as, 90-es években, mert akkor nem volt közösségi média, és nem tudtak írogatni, igazából max röhögtek egy jót a riporter, vagy kommentátor bakián, és mentek tovább. Most meg, ha valamit rosszul mond, rajta lovagolnak egy hetekig. Tehát, hogy sokkal nehezebb most mondjuk sportriporterként, vagy kommentátorként dolgozni, mint mondjuk a 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt.
2: Igen, de tulajdonképpen pedig a segítség is több, ugye, mert hát
1: hiába több, de az emberek
2: minden látsz, követ a meccsen belüli változásokat, látod a cseréket, talán már be se kell, nem is tudom, hát még így rádiósok szokták mondani, hogy akkor most engedjék meg, hogy fel, vagy jegyezzem ugye a mondjuk egy cserét, hogy hanyas ment le és hanyas jött be, ugye az, hogy kicsoda, az már ugye szintén látja egy táblázatban, de már ezeket is szerintem csak egy ilyen kis laptopon kell kijavítani, nem? Vagy egy...
1: Nem tudom, hogy ezt hogy csinálják, de ettől függetlenül...
2: Átírja, vagy bejegyzik.
1: Ettől függetlenül meg egyébként hát, mégis szoktak bakizni a riporterek, kommentátorok, és,
2: igen, mert
1: és ezeket a bakikat, ezeket meg az emberek szétszedik. Tehát nem, hogy rögnének egyet rajta, ó, hát ezt mondta, mint annak idején, nem tudom, Knézi Jenő mondott valamit, már nem emlékszek, és nevettünk egyet rajta, és ment mindenki.
2: Hát igen, vagy amikor a Híradóba bemondta, hogy ugye megnyerte az aranyeremet, és nem az aranyérmet. Tehát, hogy... Igen, mondjuk az nem egy közvetítés, hanem csak egy egyszerű sporthírek.
1: Az aranyéremet.
2: Sporthírek alkalmából jött létre. De nagyon, nagyon durva. De hogy tényleg, hát igen. Tehát
1: sose
2: sajnos,
1: felejtem el hírszerkesztés.
2: Mindig jobb, hogyha sportriporterek hibáznak mondjuk, mint egy
1: de
2: fontos
1: hát nem csak a sportriporterek.
2: Nagy műtétnél egy orvos. De, hát bárki, igen. Tehát, hogy ezek emberi. Na most az, hogy hogy cserélődhet fel két csapat, ezt tényleg nem tudom. Ráadásul a törökökre rájár a rúd, mert még a csapat sem olyan erős most, mint annak idején a Akansütül féle társaság. Úgyhogy valószínűleg nem is jutnak tovább, azt hiszem, bár most itt hirtelen nem kezdenék számolgatásba. De igen,
1: nem is kell számolgatnod, mert beütöd a keresőbe és megmondja. Viszont most nem mondunk meg semmi ilyet, hanem zenélünk picit, aztán jönnek a 3 órási hírek, úristen már 3 óra, aztán pedig a következő órában jövünk vissza a jobb érdekességekkel, tartsatok velünk továbbra is.
3: I have a dream, that one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident.

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközi hálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszavonta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu. Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató.

0: lépésre, és folytatjuk műsorunkat egy újabb érdekességgel, méghozzá azzal megyünk tovább, hogy Keke Palmer óvatosan beszélt új románcáról. Egy ismert színésznő most nem nagy szerelmi nyilatkozatot tett, hanem nagyon hétköznapi módon fogalmazott. Keke Palmer arról beszélt, hogy Sean Evans-szal való kapcsolata jelenleg napról napra alakul. Nem cinkészte túl a dolgot, inkább lazán annyit mondott, együtt lógnak. Palmer és a Houghtons műsorvezetője már 2017 óta ismerik egymást. Az évek alatt több közös, virálissá vált pillanatok is volt, amiért a rajongók régóta találgatnak. Most Kenneth-ben kérdezték őt a kapcsolatról, de ő nem akart nagy kijelentést tenni. Inkább azt sugallta, hogy nem minden kapcsolatot kell azonnal meghatározni. Ma már túl gyorsan akarjuk cinkézni a kapcsolatokat, vagy pont jó, ha valaki óvatosan halad, szerinted, Sany?
1: Hát, végül is nem baj, ha óvatosan halad, mert szerintem célra vezetőbb, mint hogy...
0: Én meg annak a híve vagyok, hogy nem kell itt Laci facázni, már bocsánat a kifejezésért.
1: Jó, persze változtak az idők, de azért...
0: Én azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy cinkézni kell, de az a lényeg, hogy az a két ember tudja, hogy milyen kapcsolatban van. Hogy az lehet baráti kapcsolat, párkapcsolat, barátság,
1: ja, hát
0: extrákkal, bármi, de ők azt tudják. A külvilágnak semmi köze nincs egyébként hozzá. Magszor elkérdeznek, nyilván az ember válaszol, jobb esetben őszintén, rosszabb esetben nem őszintén, de van, aki letagadja, még az elég szomorú. De azt gondolom, hogy alapvetően nem cinkézni kell a kapcsolatokat, hanem egyszerűen felvállalni, akkor, hogy ha fel kell vállalni, egyébként meg egymás előtt vállalják fel, a többi ember nem számít. Ezt gondolom.
1: Hát igen, az a legfontosabb, hogy azt tudják, hogy egymással hányadán állnak, aztán ahhoz mérten a külvilágnak úgy és azt kommunikálják, ahogy akarják, természetesen ezt is közös megegyezéssel, nem úgy, hogy az egyik ezt kommunikálja, a másik azt kommunikálja.
0: Harmadik meg a maszk kommunikálja. Egyébként ez nagyon érdekes.
1: A harmadik fél nincs a dologban talán.
0: De nem úgy harmadik fél, hanem mondjuk azt mondja valaki harmadik, tudom, hogy ha némán, ezek együtt vannak, vajon igaz? Uh-huh. Hát, lehet, igen, hogy kamu.
1: Hát ezen szeretnek az emberek jól elhámcsogni.
0: Igen, én is hallottam vissza ilyen háttérkérdéseket, amikor az emberek találgattak rólam is, és kíváncsiskodtak, és kérdezősködtek, és én ezt csúnyának tartom, főleg olyan emberek részéről, akik igazán nem is ismernek. Tehát, hogy annak
1: már végképp semmi rosszabb,
0: köze ahhoz, hogy én kivel vagyok kapcsolatban, de volt ilyenre példa, hogy kíváncsiskodtak, hogy na vajon mi van köztük, vajon mi van. Na, de miért nem jönnek oda, azt kérdezik meg tőlem, vagy a páromtól. Miért kell ilyesz a hátulról jönni? Aztán
1: senki sem meri, vagy legalábbis kevesen.
0: Ó, hát az olyanok szégyeljéken magukat. Én igenis oda megyek, Sanyikám, kell együtt vagy ezzel a csajjal? Én megkérdezem. Hogyha kíváncsi vagyok, aztán megkérdezem. Hát most mit izéljek itt, hogy
1: vajon
0: a Sanyi együtt van a Rozival? Na, csak mondtam egy nevet. Nem szeretem az ilyet, nagyon nem szeretem, főleg olyan emberektől, akik nem is ismernek. Amúgy sincs senkinek semmi köze hozzá. Tehát én mindig azt gondolom, hogy a párkapcsolat az magánügy, és én persze nagyon boldog vagyok, kikiabálhatom a világnak, bár én nem szeretem sose kirakadba rakni, és most se rakom kirakadba a párkapcsolatomat, azt gondolom. Ennyit akartam erre mondani. Zenéljünk egy picit, aztán jövünk vissza.

Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad. Néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el a játékot, a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig. Hisz mindenki happy endre vár valahol, a remény számokat hoz, de túl nagy a sor. Elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hult.

Idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rengat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg, talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: hogy nem
1: tehetjük. Egy lépéssel közben pozad lépésre, egy nő ellopott egy night kukát és elveszítette az állását. Ez egy igen érdekes bűnügyem. Van az a pillanat, amikor egy poénnak induló tett nagyon drága következményekkel jár. New Yorkban egy nő videóra került, amint kiürít és elvisz egy különleges night színekre festett kukát. A felvétel elterjedt, és a nő később az állását is elvesztette. A limitált kukákat az úgynevezett a Nice bajnoki ünnepléséhez kapcsolódóan helyezték ki. A nő a felvételen kiüntötte a szemetet az utcára, majd magával vitte a kukát. A videó gyorsan terjedt a közösségi médiában, sokan nevetségesnek és felháborítónak tartották az esetet. A munkahelye később közölte, hogy a nő magánemberként volt jelen, de már nem dolgozik náluk. Egy virális videó miatt meddig jogos a társadalmi és munkahelyi következmény szerinted? Szerintem semmiképp nem jogos, mert hogy most én magánemberként elemelek valamit, az azért max a rendőrség vehet elő, vagy az adott cég, aki tulajdonolja például az esetben az a kukát, most a munkahelyemnek mi köze van ehhez? Hát én ott a munkámat teljesen felelősségtudatosan elvégzem, hát attól még én mondjuk bűnözök, nyilván kirúghatnak, mert azt mondják, hogy rossz hírnévet viszek a munkahelyemnek, de alapvetően meg nem a munkahely. Tehát én azt gondolom, hogy nem volt jogos a kirúgása, itt inkább a nőt kellett volna megbírságolni.
0: Igen.
1: Nem kirúgni a munkahelyemből.
0: Végül is az, hogy ezt elkövette, de az nem függ össze a munkájával, amikor a munkahely. Igen. Vannak hibás döntések, vagy amikkel nem igazán tudunk azonosulni, mert hát nem biztos, hogy helyes és lojális eljárás volt.
1: Hát röviden a sztorihoz ennyit is tudunk hozzátenni. Menjünk tovább, egy újabb érdekessége mellőtt zenélnénk. A bűnügy után a bűnügyi hír után egy kicsit lazább, egy állatos sztori. Kutyának hitték, pedig péri farkas kölyök volt a bajba jutott állat. Egy floridai mentés úgy indult, hogy bajban van egy kutya, aztán kiderült, a történet vadabb, mint hitték. Kaupkoralban tűzoltók egy csatornába esett állathoz mentettek ki. Először kutyának hitték, de később kiderült, hogy egy kimerült préri farkas kölyök. Az állat vízben úszkált, majd egy stég alá húzódott. Egy kajakos nő segített követni, hogy merre van. Így a tűzoltók pontosan oda tudtak menni. A kölyköt végül biztonságban kiemelték, betakarták, majd állatorvosi ellátásra vitték. Később vadállatrehabilitációs központba kerülhet. Te mit tennél, ha egy bajba jutott állatról, csak később derül neki, hogy vadállat? Hát, ha Sanyiról kiderülne, hogy orángután... De, bocsi, Sanyi.
0: Képes jól fejletni. Hát nem tudom, tehát azért ugye hát beli körülmények között ugye a vadállatok sem annyira vadállatok, de
1: nem, hát ők megköszönik, ugyanúgy hálásak, és akármilyen hihetetlen. Számtalan olyan vadállatról hallottunk, aki képes volt akár még embert is védeni. Sőt, talán pont a prérin volt egy olyan sztori, hogy farkasok körbeállták, és amikor látták, hogy a férfi sérült, és teljesen már eszméletét vesztette, behúzták a barlangjukba, és körülfeküdték, hogy melegítsék, és úgy tért magához. Tehát, hogy azért nem minden esetben támadnak az állatok. Érzik azt, hogy ki a támadó, vagy ki az, aki őket akarja bántani, meg ki az ártatlan, és kit kell megvédeni, és hihetetlen ösztönük van adott esetben akár a vadaknak és a vadállatoknak. Úgyhogy nem azt mondom, hogy játszatok, pont mostanában hallom, hogy egyre több medve támadás történik Erdélyben, illetve Szlovákiában is. Viszont érdekes ez, mert alapvetően medvék sem bántják az embereket, inkább akkor bántják és támadnak, ha inzultálva érzik magukat. Tehát például túl közel mész a medvéhez, meg elkezd el vele szelfizni, hát akkor ne lepődj meg, hogy rád támad. Hát,
0: igen, mert
1: de alapvetően elmegy az ember mellett egy medve, hogyha ő nem bántja, nem közeledik a medvéhez, akkor a medve nem foglalkozik. Nem azt mondom, hogy menj a medve közelébe, de nem szabad a közelébe. Inkább azt mondom, hogy ne menj a közelébe, és akkor nem fog megtámadni.
0: Igen, hát egyébként, és ugye a cirkusz világában is, ugye, mert mondják, tehát, hogyha valaki már vagy ott nevelkedik fel, vagy ott taporodik akár a cirkuszban, és azok már nem olyan vadak lesznek, és szelidebbek.
1: De ma már úgy tudom, hogy a cirkuszban sem lehet vadállatokat alkalmazni,
0: igen, és már betiltották. Már vannak törvények, igen, mert hát igen, de mondjuk, ha valaki úgy áll hozzájuk amúgy, akkor meg tudja szelidíteni, úgymond ilyen suttogó módon.
1: Hát, meg, de az nem mindenki hát mondjuk, képes az érzékkel.
0: De azért, hát, elefántokkal, mondjuk lovakkal dolgozni, ugye az más, mert ugye hát...
1: Hát, de a lovak alapvetően sokan... háziállatok, kivéve, hogyha nem musztángokról van szó, vadlovakról.
0: Igen, tehát ugye ott is van, hogy vadlovakat ugye fognak be, de hát azért nem abból lesznek versenylovak, hanem az is egy ilyen kihívás.
1: Nem, hát az külön tenyésztik a versenyt.
0: És akkor
1: versenylovokat, azokat külön tenyésztik, az nem
0: ezek
1: úgy
0: ezek a tenyésztik. Igen.
1: Igen, tehát az tenyészetből
0: kerül. És azért
1: kerül
0: ott nem, nincs ott azért, hogyha ott nincs állatkínzás alapból, meg a ló is szívesen együttműködik, meg benne van a versenyláz. Hát igen, tehát inkább az, hogy kínzással meg így nem szabad állatokat tartani, és hát ez nyilván ezért vonatkozik a cirkuszra is, hogy azért viszonylag emberi körülményekkel között kell az állatokat tartani.
1: Igen, ezért kell saját bohósznak beöltöztetni, és ő fogja a cirkuszt tartani.
0: Igen.
1: Na, megyünk, zenélünk picit, aztán én nem fogjuk folytatni.

0: még mindig a lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió. Ma együnk is tovább, méghozzá egy újabb érdekességgel. Méghozzá egy kis tudományos hír. Idegen technológia után kutattak egy csillagközi objektumnál. Amikor egy ritka csillagközi látogató érkezik, a tudósok nem csak nézik, hanem hallgatják is. Seti kutatók rádiójeleket kerestek a 3-i Atlas objektum felül. Nem találtak földön kívüli technológiára utaló jelet, de a gyors megfigyelés tudományosan így is hasznos volt. A csillagközi objektumok azért izgalmasak, mert nem a naprendszerünkből származnak. A kutatók ilyenkor azt is ellenérzik, érkezik-e, hogy valamilyen szokatlan rádiójel. Most csak emberi eredetű interferenciát találtak. Ami önmagában érdekes. A vizsgálat mégis fontos, mert segít jobban megérteni, hogyan lehet gyorsan reagálni ritka égi eseményekre. Ha egyszer valóban furcsa jelet fognánk az űrből, te inkább izgatott lennél, Sanyi, vagy félnél, hogy jönnek az UFO-k? Én egyik sem, én kíváncsian várnám őket.
2: Igen, azért nem gazolnék be, nem félnék azért elsősorban, mert hát most kicsit negatív hozzáállás, honnan tudjuk, hogy most nem úgy arra, hogy ártani akarnának, hanem eddig is akik beszámoltak bármiről, különösebben nem történt velük semmi olyan, hogy valaki tényleg úgy eltűnt, hogy aki ezt pláne úgy, hogy el tudtam mondani, ha csak valaki eltűnt, és már nem tudott mesélni semmit, de valami rejtélyes eltűnés, és esetleg mégis vitték volna el, de hát nem tudom, nem nagyon hallottunk ilyenről. Mindenki csak beszámolt, vagy hát néhány ember, akivel ez megesett, és elmerte mondani.
1: Hát néhány ezer ember, mert több ezer beszámló van a világból
2: hát,
1: erről.
2: Hát most már világszerte.
1: Hát rengeteg elég. Ilyen földön kívüli találkozásokról számoltak be már, de hogy mennyire igaz, nem igaz, ez nem bizonyítható, tehát nem tudjuk bizonyítani. Az tény, hogy valamit azért annak idején a második világháború után 47-ben találtak ott az Egyesült Államokban, amikor az a csészehaj lezuhant, és ott találtak valóban olyan dolgokat, úgyhogy hogy most azok mik voltak pontosan mai napig, nem 100%, bár sokak szerint valóban egy földön kívüli csészehaj zuhant le. Erre vannak az utalások, meg a kutatások, de meg most már egyre több földön kívüli aktát tesz közzé, úgymond most már nem UFO, hanem UAP aktának hívják, az azt jelenti, hogy földön kívüli égi jelenséget, amit a Pentagon, illetve a NASA közé tett most az utóbbi hónapokban, hetekben. Erről is lehetett egyébként hallani, meg olvasni. Érdekes dolgokat láttak ott az emberek, meg fotóztak, videóztak, úgyhogy hát nem tudják ezt pontosan megmagyarázni, de érdekes. Úgyhogy én nem lennék, nem ijednék meg, vagy nem félnék attól, hát jöjjenek, hogyha nem ártó, meg leigázó szándékkal jönnek, hát valószínűleg, hogy olyan tudást tudnának átadni nekünk, ami által mi is fejlődhetnénk, és az egyébként nem gondolnám hátrányosnak, főleg, hogyha akár megakadályoznának atomháborúkat, meg olyan katasztrófákat, én azt gondolom, hogy ez inkább pont pozitívan hatna a bolygónk világára, úgyhogy
2: igen, mert ugye sokféle sci-fi van, de azért hát ugye látod a csillagok háborúja, bármi, azért gyerekek számára is úgy izgalmas a sztori, hogy ebben is mindig harcok vannak azért.
1: Igen, de alapvetően pedig nem között. Gondolnám, hogy azért nem. Jönnének ide földön kívüliek, hogy minket leigázzanak nekik. Én hát azt gondolom, igen, hogy nem ez az érdekük, ha jönnek. Úgyhogy
2: hogyha ők jól el voltak eddig is, meg el vannak, ahol vannak, akkor nem biztos, hogy olyan hát ha csak nem egy ilyen
1: viszont az nehezen tudom elképzelni, hogy egyedül a mi bolygókon legyen csak élet. Tehát, hogy lehet az, mi nem tudjuk fölvenni a kapcsolatot más messzi galaxisokban lévő életformákkal, de azt valahogy nehezen tudom elképzelni, hogy hogy csak ezen az egy bolygón legyen élet a világ.
2: Hát igen, meg hogy ugye nem sikerült eddig olyan bizonyítékokat találni, ugye, ami mindenhol azt mondják, hogy hát egyelőre.
1: És most gondolj bele abba, Sanyi, egyébként ezzel is elgondolkoztam, hogy mi ezzel így vagyunk, és mondjuk messzi-messzi galaxisban egy ugyanilyen föld nevű bolygó létezik, és ott is ugyanígy vannak az emberek. Lehet, hogy ők is ugyanígy vannak, mint mi. Hogy azt gondolják, hogy ó, hát nincsen földön kívüli élet, vagy van, de nem tudjuk fölvenni a kapcsolatot még egymással is. És lehet, hogy több ilyen világ van a világegyetemben, csak nem.
2: Meg ugye nem találnak még olyan nyomokat, amik úgy hogy bizonyítaná, hogy alkalmasok. De hát ugye attól függ,
1: nem fejlettebbek, mint
2: a lények,
1: mi, akkor nehéz találni.
2: Igen, hát igen, meg ha nem is jut, de. Ugye, mert most oké, hogy itt a Marsot vizsgálgatják már jó ideje, de...
1: Hát jó, de a Mars egy úgymond kihalt bolygó, amiben talán van ráció, hogy újra élet lehessen, de alapvetően nem egy olyan, tehát az közel van. De nem tudhatjuk, hogy a távoli galaxisban nem tudunk oda elmenni. Nem tudjuk, nem fedezte fel az emberiség ezt. Még a tejút rendszert se teljesen, pedig az csak itt van a Föld körüli bolygókról van szó, ezen a csillagrendszerről van szó, a tejútrendszerről, és még ez, itt is vannak néha olyan érdekességek, amik a kutatók meg tudnak lepődni, vagy...
2: Meg ugye így se kevésbe kerül, ugye az űrszondák fölküldése, az emberek, ugye az űrhajózás, hát azért nem naponta mennek fel, ugye?
1: Nem, hát nagyon sok milliárd dollárokról beszélünk.
2: Mindennek az előképzése, az emberek.
1: Igen.
2: Ez persze egy izgalmas, csak ugye nagyon lassan lehet a felé.
1: Mondjuk én nem mennék ki az űrbe valahogy, tehát én erre nem vágyom, de ettől független. Ettől független érdekes. Szóval egy nagyon picit zenünk, azt ne jönk mai műsorunk utolsó érdekességébe, is 7 perc múlva 4 óra.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Így van, és már csak egy érdekesség fér be a mai műsorunkba. Éli adásban kért segítséget eltűnt édesanyja ügyében Savannah Guthrie. Egy ismert tévés személyiség most nem hírt olvasott, hanem személyes fájdalmával fordult a nézőkhöz. Savannah Guthrie könnyek között beszélt eltűnt édesanyjáról a Today műsorban. Arra kérte a nézőket, hogy aki bármit tud, segítsen. Édesanyja hónapokkal korábban tűnt el arizonai otthonából. A család azóta bizonytalanságban él, és újabb aggasztó üzenetek is érkeztek az ügyben. Guthrie a nyilvánosság erejében bízva fordult a nézőkhöz. A történet megrázó, mert megmutatja, hogy a képernyőn ismert emberek mögött is nagyon személyes emberi drámák vannak. Egy ismert ember személyes tragédiája jobban megmozgatja a nyilvánosságot, vagy ugyanúgy kellene figyelnünk minden eltűnésügyre? Szerintem ugyanúgy kellene figyelnünk minden eltűnésügyre. Nyilván, hogyha egy nyilvános személy, akár egy műsorvezető, riporter, hírolvasó életébe forduljon elő, akkor nagyobb nyilvánosságot tud kapni. De egyébként oda kell figyelnünk egymásra. Tehát nem gondolom, hogy más kevésbé fontos, minden ember élet számít, és minden ember élet fontos.
2: Hát igen, tehát nekem is ez a általánosság jutott eszembe, igen, hogy minden ember számít, és hát most tényleg nem azon múlik, hogy most ki honnan, mitől híres. Nyilván van, akit többen ismernek, van, akit kevesebben, de ez nem jelenti azt, hogy ilyen alapon megkülönböztetünk valakit, vagy hogy most mennyire kezeljük
1: igen.
2: A helyzetét, vagy az eltűnését. Igen.
1: Hát teljesen egyetértek ezzel.
2: Így lenne reális.
1: Teljesen egyetértek ezzel, és azt gondolom erről még, hogy konkrétan itt oda kellene figyelni az emberekre, nem csak akkor, hogyha népszerűek, hanem ahogy az előbb is mondtam, minden ember élet számít. Műsorunk végére értünk, ennyi fért a mai Lépés délutánba, legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Az elmúlt 120 percben Sanyit és Robit hallottátok, és remélhetőleg holnap Karinával kibővülve délelőtt jövünk hozzátok műsorba, előreláthatólag ez várható, valamint ne felejtjétek, hogy a Lépés Magyar Top 20-ra ma délután 2-ig, de ezt ki is írtuk Facebookra, Messenger csoportban, mindenhová, hogy ma délutánig vártuk a szavazatokat, és holnap este 6 órakor hozom nektek a 20 dalt, abban a sorrendben, ahogy alakítottátok, viszont a szavazást lezártuk ma délután 2-kor a Lépés délután kezdésénél, úgyhogy már újabb szavazatokat nem fogadunk be a hallgatóktól. Jönnek a hírek, információk, aztán pedig jobb nevű zenéke és műsorokkal várunk titeket. Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájk jogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát. Eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Szlovákia bruttó államadóssága a GDP 61,4%-át tette ki, írja a felvidék.ma hírportál. Ezzel az eredménnyel az ország jelentősen az Európai Unió 81,7%-os átlagos adósság szintje alatt marad. A közzétett adatok alapján az Európai Unió legeladósodottabb tagállamai közé Görögország, Olaszország és Franciaország tartozik 146, 137, valamint 111%-kal, míg Belgium a nemzeti össztermék 108, Spanyolország pedig a 101%-ával. Magyarország a közösségi átlag alatt van 75%-kal. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermeke életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázótóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből és értesítette a mentőket is. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Egyelőre nem kell fizetni a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a kerékpáros klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Bu alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi összél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: okos eszközök, Xiaomi, HX.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Kolibri Hungary.
1: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
0: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
1: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
2: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
3: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: A művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
6: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: Lépés Rádió, a Ritmus Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: Kevés rádió.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Egyelőre nem kell fizetni a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak. Október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szervezet, pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a kerékpáros klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Bu alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utazását. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájk jogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befogyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország víz közműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszavonta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntető eljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi összél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Clouds.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
2: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
7: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt, mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, Madarasi Mónika Ilona vagyok, ez pedig itt a Ráhel Klub. Gondolkodtam azon, hogy ezt a témát előhozzam-e nektek, kedves rádióhallgatók. Az a helyzet, hogy több ismerősem is kérdezte, hogy mi a véleményem a halálról, a veszteségről, a gyászról, és bizony nem könnyű az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. Azt gondoltam, hogy talán legjobb lenne úgy megközelíteni, hogyha először néhány mondatot mondok arról, hogy én hogyan gondolkodok erről, engedelmetekkel, és utána pedig egy kis nemzetközi túrát tennénk. Mert ugye azt tudjátok, hogy a különböző országokban, a különböző népcsoportok között ugye máshogy, és megint csak máshogy élik meg a veszteséget, másfajta ruhát hordanak, míg a gyásznak a színe is más, van ahol fehér, és van ahol fekete. Tehát az sem egységes. És talán, hogyha egy kicsit körbenézünk a világon, a gyász, a veszteségek területén, hogy ki hogyan éli meg, ki hogyan dolgozza ezt fel, akkor ez nekünk magunknak is segítség lesz arra, hogy megbirkózzunk ezzel a problémával. Mert bizony ideje van a veszteségnek, és ideje van az elmúlásnak. Hogyha belegondolsz, akkor el kell, hogy fogadd, te is kedves rádióhallgató, hogy életünk során, a te életed során és az én életem során is előbb-utóbb mindannyian megtapasztaljuk a veszteséget. Veszteség alatt leggyakrabban egy szeretett személynek az elvesztését értjük, ugye? Tehát, hogyha meghal a nagypapa, a dédpapa, aztán meghalnak a szülők. És ez még mindig jobb, mint hogyha esetleg a saját gyermekeinket kellene eltemetni. Azt mondják, az a legborzasztóbb. Szóval általában veszteség alatt a szeretteinknek az elvesztését értjük. De ugye a veszteség azért sok területen lehetséges. Bármi olyannak az elvesztése ugyanis, ami értelmi, érzelmi, fizikai, anyagi, egzisztenciális szempontból fontos a számunkra, az megvisel bennünket. Tehát magyarul, hogyha elveszítjük például a munkánkat, az otthonunkat, jelentkezik egy betegség, tehát így elveszítjük az egészségünket, vagy egy barátunkkal, egy szerettünkkel történik ez, akkor ez számunkra veszteség. Ez egy elmúlási probléma, hogy hogyan éljük meg azt, hogy elmúlik valami, eltűnik az életünkből. Tehát mindez érthetően megvisel bennünket. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak az a veszteség, hogyha mi veszítünk el valami nagyon fontosat, hanem hogyha a környezetünkben élő, tehát számunkra fontos személyt ér valamilyen súlyos csapás. Ahogy a veszteségek megjelennek az életünkben, nos hát ugye ez egy nagyon nehéz szituáció, és erre gyakran mi elutasítással reagálunk. Nagyon dühösek leszünk. Például ugye ilyeneket mondunk, hogy miért pont velem történik ez? Miért halt meg a nagymamám 70 évesen, másnak a nagymamája 90 évig él, vagy 100 évig? Én jó ember vagyok, miért pont én veszítem el a munkahelyemet? És egyéb más dolgok. Aztán próbálunk egy idő után magyarázatot találni. És a vallásos emberek, Istenben bízó emberek, azok megpróbálják ebben is Istennek az akaratát meglátni, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy ez volt Isten akarata, lehet, hogy ebből Isten valami jót fog kihozni, ebben bízunk. Bízunk abban, hogy az igaznak, az Istenben bízónak minden javára válik, míg a legrosszabb, legfájdalmasabb szituáció is. De akkor is nagyon nehéz megélni. Aztán jellemző az, hogy ilyenkor szomorúan gondolunk a veszteség előtti időre. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak arról lehet szó, hogy meghal a nagymama, nehogy Isten az apa, anya, nehogy Isten a gyermek, hanem ugye, hogyha elveszítjük akár a munkahelyet, vagy hogyha elveszítjük az egészségünket valamilyen betegség jelentkezése miatt. Tehát a veszteség az ugye több területen jelen lehet. És ilyenkor visszagondolunk, hogy milyen jó volt akkor, amikor még mondjuk nem volt ilyen probléma, hanem jó munkahelyen dolgoztam, és akkor el tudtunk menni nyaralni. Most meg ezen az új munkahelyen még örülöm, hogy tényleg felvesznek. Még nem is derült ki, hogy felvesznek-e. De ha felvesznek, akkor sem fogok annyit keresni, mondhatja ilyenkor az ember. Vagy jaj, meghalt a nagypapa, meghalt a nagymama, mennyire szerettem, amikor nála voltam gyermekként vagy fiatalként, mennyi bölcs tanácsot kaptam. Tehát visszagondolunk a veszteség előtti időre, és végül, hát bánatosan, de elkezdünk megbékülni a helyzettel. Mert muszáj megbékülni, muszáj elfogadni. Mert hát ideje van az elmúlásnak, és az életünkben elmúlnak, eltűnnek dolgok. És hát sajnos ideje van annak, hogy elveszítsünk személyeket, elveszítsünk dolgokat. Ahogy ezt lassan belátjuk, megértjük, ilyenkor már életünknek a középpontjából lassan kikerül a minket ért csapás. Nem állandóan ezzel foglalkozunk. És elkezdünk tovább lépni, elkezdünk gyógyulni. Lelkileg. De van, amikor fizikailag is gyógyulnunk kell, mert sokaknak a lelki problémák fizikai területen is megjelennek. Betegségeket okoznak. Tehát én azt látom azért, hogy érdemes a veszteségek idején akár egy gyász, akár egy munkahely elvesztése, otthon elvesztése, vagy egy házassági komoly probléma, esetleg házasság megszűnése miatt is, tehát bármilyen probléma, bármilyen veszteség területén mozgunk. Szóval mindig érdemes Istentől erőt és kitartást kérni a veszteség idején, mert hogy így könnyebben kibírjuk ezt a válságos, nagyon nehéz helyzetet. És érdemes imádkozni ilyenkor, mert Isten tud és akar segíteni. Most mondjunk el gyorsan együtt egy imát, és utána pedig megnézzük azt, hogy nemzetközi területen az emberek hogyan birkóznak meg a veszteséggel. Mondjuk együtt: Istenem, elfogadom az engem ért veszteséget, akár munkahelyi, akár egészségi, akár személyi területen történt, akár bármilyen más területen. Segíts nekem, hogy a gondjaim megoldódjanak. Jézus, gyere a szívembe. Átadom az életemet neked. Segíts, hogy boldog legyek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni, és hiszem, hogy ezt az imát is meghallgatta Isten. És most nézzük meg, hogy a világ más területein hogyan birkóznak meg az emberek a veszteséggel, például a gyásszal. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a gyászról, az elmúlásról, és arról lesz szó, hogy ez a világ különböző területein hogyan jelenik meg. Látogassunk el először is a felhők közé, a nagyon-nagyon magas hegyek közé, oda, ahol a csomolunk ma, más néven Mount Everest, tehát a világ legmagasabb hegycsúcsa is van, vagyis Tibetbe. Tibet az égbe temetésben hisz, vagyis a madaraké az utolsó szó. Ez azt jelenti, hogy hát madarak által szétszórt a temetés, tibeti nyelven ezt jelenti, Bayak Dor, egy ősi spirituális temetkezési forma, amely során az elhunyt testét egy magas hegycsúcsra viszik, ami ugye Tibetben nem túl nehéz, hiszen úgy általában magas hegycsúcsok vannak, és a szabadon kitéve az időjárásnak és a természet erőinek lebomlik, illetve hát nem csak hogy lebomlik, hanem mivel ugye égbe temetés van, és madarak által szétszólt Bayak Dor temetés van, vagyis hát elnézést, de a dögevő állatok, főként a keselyük, a medvék, meg hát ugye a sakálok elfogyasztják a holttestet. A szertartás nem véletlen, hanem tehát nem egy megszentségtelenítése a holttestnek, ellenkezőleg nagyon nagy tisztelettel teszik ezt, mert mély vallásos jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a test már nem a léleknek az otthona, ezért jó, hogyha visszatér a természethez. Oké? Na most, miután megnéztük, hogy a világ legmagasabb temetkezési helyein, vagyis a tibeti régióban hogyan temetik el az embereket, az úgynevezett égbe temetéssel, most menjünk el egészen máshová, menjünk el a Fülöp-szigetekre. Nos, itt a temetés a fa belsejében történik. A Fülöp-szigeteken élő egyes népcsoportok, például az Ifugao törzs, a halottakat fa törzsekbe vagy a sziklák peremére helyezi ki. A függő koporsok hagyománya szerint, ugyanis hogyha magasabban fekvő helyen van, akár egy fában, és azért nem a földön, vagy egy szikla peremen, akkor így a megnyugvó lélek közelebb kerül a túlvilághoz, tehát segítenek neki. Tehát ez a Fülöp-szigeteken van. Aztán most menjünk el Afrikába, méghozzá egy afrikai nagy szigetre, Madagaszkárra. Madagaszkár szigete rendkívül szép, csodálatos természeti értékekkel bír, és itt az úgynevezett Famadihana van, vagyis itt az ősöket ünneplik. Ezt úgy nevezhetjük magyarul, úgy mondhatnánk, hogy a csontokat megforgatják, ami az egyik legkülönlegesebb temetkezési hagyomány a világon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a családtagok kihozták az ősök földi maradványait a családi kriptákból, és friss vászonba csavarják őket, majd újra ráírják a nevüket, hogy az emlékük örökre fennmaradjon. Ezután van egy zenés táncos körmenet, és a családtagok a vállukon hordozzák, táncolják a sírhelyeket így körbe, meg körbejárják, és utána visszaviszik az ősöket a nyughelyükre. Tehát megtáncoltatják őket. Tulajdonképpen a rítusnak nem az a célja, hogy gyászoljanak, hanem egyfajta ünneplés, az, hogy ilyenkor megünneplik azt az életet, amit az illető elhunyt élt. Hát nem akármilyen dolog ez. Tehát ezt

Talán az egyik legfurcsább temetkezési és gyászolási mód a világon. Ugye a mai műsorunk azzal kezdődött, hogy a veszteségnek különböző fajtái vannak. De ezek közül általában a gyászt szoktuk kiemelni, de ugyanúgy egy munkahelynek, egy barátnak, egy házasságnak, egy otthonnak az elvesztése is nyilván egy nagyon komoly veszteség. De most a gyásszal foglalkozunk. Ugye már voltunk Madagaszkáron, voltunk Tibetben, Fülöp-szigeteken, nos, nézzük meg Indiát. Indiában, hát tudjátok, hogy a hinduizmus nagyon-nagyon népszerű. És ugye van az a bizonyos szent folyó, a Ganges, és Indiában a rituális hamvasztást gyakorolják. Eszerint ugye a Ganges folyó, mivel szent, az itt történő hamvasztás, vagy hamvaknak a szétszúrása, az gyakorlatilag sikerül, sikerül a léleknek ezáltal kilépni a földi problémákból, a földi körforgásból, mert ugye ők abban hisznek, hogy a lelkük újjászületik, és akkor lehet, hogy eredetleg egy medvébe volt, utána meg egy tigrisbe, utána egy emberbe, utána meg mondjuk egy poloskába. És hogyha beleszórják a Gangesbe, akkor ez a Varanasi hamvasztás, ennek keretében ők úgy gondolják, hogy valóban az örök földi körforgásból kilép a lélek, és akkor egy-ez egybe belekerül a nirvánába. És hát ez a nirvána nekik ez hát a mennyországot jelképezi, tehát nekik ez a cél. És hát aki látott már ilyen szertartást, ez a Varanasi hamvasztási szertartás, azt mondják, hogy egyszerre megrázó és méltóságteljes, de igazából ez a spirituális életüknek ott Indiában az egyik legkomolyabb kifejezési módja. Tehát nagyon komoly mi vallási meggyőződésből teszik, de ugyanúgy a tibetiek is, akik ugye a halottakat felajánlják gyakorlatilag az állatoknak. Vagy ugyanígy a madagaszkáriak is, akik ugye megtáncoltatják őket. Mindjárt folytatjuk a témát, de zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

Köszöntelek benneteket! A veszteségekről beszélünk ma, és a veszteségeknek az egyik speciális formájáról, a gyászról. Ugye beszéltünk arról, hogy a keresztény ember úgy gondolja, hogy az igaznak minden javára válik, és bízik abban, hogy ebből is, ebből a nehéz szituációból is, amikor elveszti akár a szeretetjét, számára fontos szemét, akár egy házassági probléma van, szétmegy a családja, vagy akár a munkahelyét, otthonát, egészségét, elveszíti, vagy egy nagyon komoly gyász élmény éri, meghal egy számára fontos szeretett személy, akkor egy keresztény ember ugye azt gondolja, hogy ebből valami jó jön ki, és valamilyen módon ez Isten akarata volt, mert hogy ideje van az elmúlásnak, tehát ez tény. Ez tény, hogy előbb-utóbb itt a Földön azért meghalunk. És ugye meséltem a tibeti temetésről, ahol a madarak végzik a munkát, a Fülöp-szigetekéről, ahol ugye fáknak a belsejébe temetik az elhunytakat, aztán megemlítettem a Famadihánát, a madagaszkári temetést, aminek ugye az a lényege, hogy az ősöket már elnézést, de megtáncoltatják, de itt igazából az életet, amit ők éltek, azt ünneplik ilyen módon. Aztán beszéltünk ugye Indiáról, ahol ugye rituálisan elhamvasztják, és a Gangesbe szórják a hamvaikat, mert ők is megpróbálnak a mennybe kerülni a saját hitviláguk szerint, és az ő hitviláguk szerint, akinek a hamvait a Gangesbe beleszórják, az kikerül a földi életnek a körforgásából és a nirvánába kerül, mert a Gangeszt ugye szent folyónak tartják. Nos, menjünk tovább, most egy afrikai állomás következik újra, Madagaszkár is ugye Afrikában van, Afrika partjainál egy sziget, ugye ott volt ez a bizonyos megtáncoltatása a halott csontoknak. Most menjünk el Gánába. Hát itt kreatív koporsókat alkalmaznak, vagyis olyan koporsókat, amelyek az emberi életnek fontos motivumait megformázzák. Tehát olyasmire gondoljatok, hogy van egy koporsó, ami úgy néz ki, mint egy repülő, vagy egy autó, vagy egy hal, vagy egy fényképezőgép. Tehát például ugye fényképezőgép abban az esetben jöhet számba, jöhet elő egy ilyen temetésnél, hogyha az illető mondjuk ezzel foglalkozott, vagy neki az egy fontos hobbija volt, hogyha nem is foglalkozás szinten űzte. Tehát a gyász itt nem csak egy búcsú az elhunytól, hanem egyfajta ünnep is. Hát itt is zene, tánc van, igazából az életet elemzik, azt az életet, amit az illető élt, és miután erről megemlékeznek, úgy gondolják, hogy ők ezzel tisztelegnek. Nos, a búcsú az mindig személyre szabottan történik, és mindig bízunk abban, hogy valamiféle vigasztalást kapunk. Ezeket azért teszik ezek a kedves emberek, akár Tibetbe, akár a Fülöp-szigeteken, vagy fákba helyezik el a holttesteket, akár Madagaszkáron, akár Gánába, akár Indiába. Számunkra ezek nagyon különösek, ezek a gyászolási szokások, de igazából arról van szó, hogy szeretnének a maguk módján a szeretett, elhunyt személynek egy jó túlvilági helyet biztosítani, úgymond, és a másik pedig az, hogy ők is szeretnék lezárni ezt az időszakot, mert szükségük van vigasztalásra. És hát tudjuk, hogy a Biblia is azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát, hogyha sírsz, hogyha problémád van, akkor Isten meg tud és meg akar vigasztalni. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy valamit elveszítettünk, akár a munkahelyet, akár az otthont, akár valamilyen betegség miatt az egészségünket, vagy van, akivel mindez egyszerre történik, vagy egy szeretett személyt elveszít az ember, akkor hát eléggé sötét, eléggé kilátástalan tud lenni a jelen. De azért azt tudjuk, hogy Isten azt mondja a második Korintusz levélben, az első részében ennek a levélnek, hogy Isten a minden vigasztalásnak Istene, és hogy meg tud bennünket vigasztalni minden nyomorúságunkban, s
sült, képzeljétek el, még arra is ad erőt, hogy mi meg tudjunk vigasztalni utána másokat. Tehát bármelyikünk lehet Istennek a segítő válasza valaki számára. Tehát érdemes ezt gyakorolni. Én tudok olyanról, hogy például volt egy lelkész, aki iszonyatosan depressziós volt fiatal korában, és igazából nem is lehetett megérteni, hogy mi a probléma, hogy miért ilyen. És a depressziója közepette, valahogy úgy kapott Istentől egy kegyelmet, egy megbékélést, és akkor utána képzeljétek el, ő segített másoknak. Tehát ő vigasztalást kapott Istentől, hogy, ahogy a Biblia mondja, hogy utána meg tudjon vigasztalni másokat azzal a vigasztalással, amivel Isten megvigasztalta őt. Tehát a tibetiek, az indiaiak, a Fülöp-szigetekiek, a madagaszkáriak, vagy ugye a gánaiak, azok mind-mind vigasztalást keresnek, és mi is vigasztalást keresünk. És nem baj az, hogyha ilyenkor akár egy baráthoz fordulunk, akár Istenhez, vagy hogyha valakinek nagyon-nagyon komolyak ezek a problémák, akkor akár érdemes egy pszichológust is felkeresni. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Ma a veszteségekkel foglalkozunk, és ugye arról beszéltünk, hogy veszteség sok területen érhet bennünket, akár a munkahely elvesztése, egy barát elvesztése, lakóhelyünk elvesztése, vagy egyszerűen meghal egy szerettünk, egy számunkra fontos ember. És ugye különböző veszteségi megoldások vannak ilyenkor, levezetési módok vannak, hogy a veszteségeinket hogyan oldjuk meg. Ugye a tibetiek felviszik a madaraknak ezt, ugye égbe temetnek, ők ezt úgy fogalmazzák meg. A madagaszkári emberek azok megtáncoltatják időről időre a halottaik csontjait. A gánaiak ugye különleges kreatív koporsókat gyártanak. A Fülöp-szigetekiek azok fába temetkeznek, vagy sziklaszirtre. És hát ugye India az pedig ugye a maga specialitásával előáll ilyen területen is, ők ugye a szent folyójukhoz, a Gangeshez fordulnak, és abba szórják szét a szeretteik hamvait, mert úgy gondolják, hogy ez számukra biztosítja a földi élet körforgásából való kilépést, és így a szeretetjük számukra fontos kedves személy egy az egybe a nirvánába kerül. És hát az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy kit, hogy égetnek el. Tehát csak mondom, hogy például a szegényeket másként égetik el ott is, meg a kaszton kívülieket, mint a gazdagokat, csak mégis azért tudjátok. Egy gazdag halott elégetéséhez sok fát használnak, míg a szegényeket már elnézést, de elektromos égetőben hasztják el. Például a fiatal lányokat piros lepellel takarják le, fehérre a férfiakat, és aranyszínűvel az idősebb nőket. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy melyik életkori csoportot miért pont azzal a színnel. Erre nem bírtam rájönni, de ezek a színek azok biztosak. És hát a testet teljesen befedik virággal, és a hordágyat és virágokkal díszítik. Majd a folyó mellett, tehát ugye a Ganges folyóról beszélünk, amellett csinálnak egy halotti mágiát, és mindig ügyelnek arra, hogy a halott az lábbal délre forduljon, mert azt tartják úgy tartják, hogy ez a halottaknak az iránya, és hogy úgymond abba az irányba sétálhasson el. Tehát ezt így csinálják. És hát az a helyzet, hogy ez sokszor turista szenzáció is, mert egy nyugati embernek ez maga ez az eljárásmód nagyon különleges. Aztán van egy különleges sziget is, ez a Bali. A Bali ugye az a sziget, ahol vannak úgymond élő istenek. Bizonyos embereket úgy gondolják, hogy különleges módon használnak az istenek, és ő maga is élő istenné vált. Például lányok vannak, ilyenek, akiket már elnézést, de a menstruációikig, tehát az első vérzés beköszöntéig szabályszerűen némelyeket istenként imádnak, és komoly ajándékokat kapnak. Utána az anyjuk közli, hogy a gyermekből immár nő lett, hogyha értetek, mire gondolok, tehát magyarul már menstruált, és akkor megszűnik ez az élőisteni státusz. Viszont ezeket a lányokat gyakran utána nagyon nehezen veszik elfeleségül, mert úgy gondolják, hogy az isteneknek a jegyesét, vagy nem is tudom, tehát istenek feleségét nem illik feleségül venni. Na hát ez csak egy érdekesség volt, de tehát Balin még van jó néhány egyéb dolog. Ők ugye úgy tartják, hogy a halál nem a végállomás, hanem egy új életszakasz kezdete. Éppen ezért nem szabad a temetésen szomorúnak lenni. A temetés számukra egy többnapos rituálé, amiben nem csak a család, de gyakran egy egész falu közösség részt vesz, tehát akik ismerték az elhunytat. És a halottat pedig papírból, szövetből, bambuszból épített emelvényen kiállítják, és oda szállítják az úgynevezett halál templomához, és a testet pedig elhamvasztják, és visszaadják az ötelemnek, a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az ételnek. És hitük szerint így a lélek az megszabadul, mert különben, hogyha nem így csinálnák, nem ilyen komoly ünnepséggel, akkor zaklatná a rokonságot, tehát hazajárna, mint némely filmekben, hogy hazajár a rokon, vagy ismerős, és akkor zaklatja az élőket. Tehát ez Bali szigetén szokás. Nos, foglalkozunk egy kicsit Mexikóval is. Tudjuk, hogy Mexikó
sok mindenben különleges. Mexikóban nagyon komolyan veszik a halált, felvonulásokon is megemlékeznek erről, és már 3000 évvel ezelőtt is Mexikóban megőrizték a halottaknak a koponyáját, és úgy vallották, hogy ez az életnek és az újjászületésnek egyfajta szimbóluma. És a halottak napján virágot és élelmet ajánlanak fel a síroknál, külön, ahogy az előbb mondtam, komoly felvonulások vannak, és énekelnek, meg imádkoznak, és hát tudjátok, hogy nálunk is a halottak napján azok sok virágot visznek ki az emberek, viszünk ki a síokhoz, de hát azért nem ilyen módon, mint ahogy ez Mexikóban történik. Most zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, hogy Indonéziában milyen különlegességek vannak ezen a területen.

Szeretettel köszöntelek benneteket a Ráhel Klubban. Ebben az órában ma a veszteségekkel foglalkozunk, és azzal, hogy milyen különleges, számunkra nagyon megdöbbentő temetkezési módok, gyászolási módok vannak a világnak sok területén. Például Indonéziában, az egyes szigeteken úgy tartják, hogy az eltávozott addig otthon marad, amíg a temetést meg nem szervezték. És hát az a helyzet, hogy tényleg senkit nem akarok kiakasztani, de nem csak hogy úgy gondolják, hanem igazából e szerint élnek. Tehát azt képzeljétek el, hogy mondjuk meghal a dédmama, vagy a dédpapa, és akkor tudják, hogy 4 nap múlva lesz mondjuk a temetés. És az elhunyt ilyenkor ugye a családja körében marad, asztalhoz ültetik, ételt tesznek a halott elé, és igazából úgy tekintenek rá, mint egy élő emberre. Mert azt mondják, hogy még a lelke is benne van. Tehát ez a szokás Indonéziában. Hát az ausztrál szigetcsoportokon, ott Balinész környékén jellemző, hogy a holttestet ruhába csavarják, majd egyszerűen a falomjai közé rejtik, sőt olyan is van, hogy használt hordóba rakják a elhunytakat, és a tárolókat a fa tetejére elősítik. Tehát azért használt hordóba belerakni az elhunyt dédmamát, dédpapát, szóval azért az nagyon kemény dolog, de ők úgy gondolják, hogy ez így jó, ez így megfelelő, és ne felejtsük el, hogy a Fülöp-szigeteken is ugye valamikor fáknak a belsejébe teszik az elhunytakat. Gánában pedig, hát arról már beszéltünk, hogy ugye milyen elhunyt életét megelevenítő kreatív koporsókat gyártanak. Ugye van, amikor fényképezőgép, de ami engem nagyon megdöbbentett, hogy ilyet is hallottam, hogy például aki a cigarettázásba, cigizésbe halt bele, volt úgy, hogy egy cigaretta doboz jellegű koporsót csináltak neki. Tehát azért ennek van egy komoly üzenete. És hát tudomásul kell vennünk, hogy a világ lakosságának jelentős része iszlám vallású. Az iszlám vallású temetéseken ugye nem használnak koporsót egyáltalán, és nem is hamvasztanak, és a testet nem is konzerválják, hanem egyszerűen vízzel lemossák, majd egy fehér vászon lepedőbe tekerik, és arccal Mekka felé fordítják. Tudjátok, Mekka az iszlámnak a szent helye, és a szertartás után néhány férfi eltemeti, így az iszlám hitű halottak. Hát ugye, ha az iszlámról beszéltünk, akkor azért mi is a zsidó temetésekről is beszéljünk egy kicsit. A zsidó hit hívei pedig úgy tartják, hogy halálában minden ember egyenlő. Ugye úgy is mondják, hogy a halál a nagy kiegyenlítő, ezért mindenkit ugyanolyan ruhába temetnek el. A zsidó embert a zsidó körében, zsidók által, zsidó temetőben kell eltemetni, tehát ők ezt így gondolják. Tehát ugye ezért vannak külön zsidó temetők gyakran. Tehát Magyarországon is, nagy városokban, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben is zsidó temetők vannak külön. És a gyász jeleként az elhunyt családtagjainak a szívük felett meg kell szaggatniuk a ruhájukat. Ezzelük azt fejezi ki, hogy igazából a szívük van megszaggatva, és a temetésben a testet visszaadják a földnek, amelyből vétetett. Tehát egy bibliai igére hivatkoznak, ugye, hogy visszaadatik a pornak, mert porból vétetett, és porrá lesz újra. És hát a Tóra szerint, ugye a Tóra a zsidó vallásnak az első és legszentebb dokumentuma, ez a Mózes 5 könyve, ami a keresztény Bibliában is benne van, méghozzá a Biblia elején, az úgynevezett Ószövetségben, és annak is az első 5 könyvében. Tehát azt szerint tilos elhamvasztani a testet, vagy köztemlére tenni, vagy bebalzsamozni. És a sírhelyekre pedig egyébként a zsidó emberek, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy nem virágot, hanem köveket visznek.
Húha, azért ez nem akármilyen körutazás volt. Voltunk Gánába, Indonéziába, Fülöp-szigeteken, Tibetben, voltunk Balin is. Az iszlám, a zsidó temetkezési módokat is megismertük, és hát ugye azért megemlékeztünk arról is, hogy a keresztény országokban is nagyon gyakran van ugye az úgynevezett halottak napja, és hát ugye Mexikónak pedig külön halott kultusza van szinte, tehát ők nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, de mi magunk is ugye Magyarországon ugye megemlékezünk a halottak napjáról. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Az elmúlt percekben végigjártuk az egész világot. Onnan kezdtük, hogy a veszteség ugye lehet fizikai, lehet az egészségünk elvesztése, egy ház, egy munkahely, egy házasság elvesztése, de bizony leggyakrabban a családtagunk, barátunk, számunkra fontos embernek az elvesztését, tehát a gyászt értjük veszteség alatt. És beszéltünk arról, hogy Tibetben, Indonéziában, Balin, az Ausztrál-szigeteken, a Fülöp-szigeteken, Gánában, Indiában, és az iszlám hívek körében, de akár a zsidó hívek körében is, hogy hogyan temetik el az embereket, hogyan élik meg a veszteséget. Találkoztunk a madagaszkári gyászolókkal, akik ugye megtáncoltatják a halottakat. A gánaiakkal, akik akár egy cigarettástobozt formáló koporsót is megcsinálnak, hogy ezzel kifejezzék, hogy miben halt meg az illető, és ilyen módon emlékeznek meg az elhunytról. Nos, a veszteséggel kapcsolatban mindenképpen fontos az, hogy Isten képes és tud vigasztalni bennünket. Hogy jó dolog, hogyha fájdalmat, veszteséget értünk át bármely területén az életünknek, akkor jó az, hogyha barátokhoz, rokonokhoz fordulunk, és elmondjuk, hogy nekünk most itt fáj, hogy ez most nehéz. És ugye szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát, bajban derül ki, hogy kire számíthatunk. Hogy ki az, aki úgy elhajt bennünket, hagyjál már, nekem is van sok bajom, vagy pedig ki az, aki azt mondja, hogy itt vagyok. Támaszkodj rám ezekben az időkben. És ugye beszéltünk arról is, hogy Isten az, aki meg tud bennünket vigasztalni. És hát azt kívánom, hogy bármilyen veszteség ért bennünket, és felnőtt emberként azért, mert mindannyian megtapasztaltunk negatívabb dolgokat, akár egy munkahely, akár egy betegség kapcsán az egészség elvesztését, akár valamely szeretett hozzátartozunk elvesztését, szóval tudjuk, hogy milyen az, hogyha elvesztünk valamit. És tudjuk azt, hogy Isten tud és akar segíteni. Kívánom nektek azt, hogy megtapasztaljátok, hogy ez milyen, és járuljunk Istenhez, és kérjünk tőle erőt. És engedjétek meg, hogy röviden imádkozzam is ezért. Istenem, segíts nekem, hogy a mostani nehéz helyzetben, abban a veszteségben, amiben vagyok, talpra tudjak állni, és akár szeretett hozzátartozómat, munkámat, állásomat, egészségemet veszítettem el, erősebbé váljak, föl tudjak állni, és tudjak segíteni még másoknak is. Istenem, adj nekem ehhez erőt. Segíts meg engem. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltöttétek ezt az egy órát. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!